0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu. Poptarisznya!
2: 31 seconds and we're going for auto sequence start. 10 seconds.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: óta. Máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

poptarisznya.hu-t. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya! Áll aki. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.

Kinda tovább él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Netra.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Internet Radio. Kaptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: itt velem jól vigy.
1: Itt velem jól vigyázz.
2: A Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Önök újra a Mixaktákat hallhatják kedvenc rádiójukban. A mixmester ezúttal is Orbán DJ Mix Tamás. A mikrofonnál pedig változatlanul... Mai adásunkban egy varázslatos évbe szeretnénk visszarepíteni önöket, amiben sokat segít majd a Queen. It's a kind of magic. Kapunk egy csókot Prince-től. Kiss. És Samantha Fox csak az érintésünkre vágyik. Hamarosan elindul a végső visszaszámlálás. És hogy melyik évben történik mindez? A mai mixaktákban irány 1986. Mai első mixünkben 1986-ból jöjjenek a szebbnél szebb hölgyek. Hallhatjuk a Miami Sun Machine dalát, a Konkát, amit Gloria Estefan énekel nekünk. De jön a lánycsapatok elődje, a Bananarama és a Vénusz is. És a hölgyekről és a zenéről van szó, természetesen nem maradhat ki a pop királynője, Madonna sem. 1986-ban jelent meg harmadik albuma, a True Blue, amely 28 országban lett első, több mint 21 millió darabot adtak el belőle. A korongot az énekesnő akkori férjének, Sean Penn színésznek ajánlotta. Erről a lemezről hallhatjuk a Papa Don't Preach című slágert, amivel Madonna szokásához híven újra felborzolta a kedélyeket. A dalban ugyanis egy terhes lány keserveit meséli el. Hallhatjuk még Sandrát és az In the Heat of the Night című szerzeményt is. Sandra európai karrierjének beindulás előtt egy nagyon fiatal lány trió tagjaként hatalmas sikereket ért el Japánban, ahol több mint 13 albumot jelentettek meg, és akkora sikerük volt, mint Európában az Abbának. Sandra még ma is aktívan énekel, több lemeze jelent meg azóta, de 80-as évekbeli sikereit nem tudta felülmúlni. Jöjjenek tehát a hölgyek 1986-ból!

1986 klasszikusai szólnak itt a Mixaktárban. Fantasztikus, fantasztikus! Még minden évben ezúttal is jutott nekünk jó is és rossz is. 1986 sajnos két katasztrófa miatt is emlékezetes marad mindannyiunk számára. Ez egyik távol a felhők felett történt, a másik viszont egész közel hozzánk. Rögtön az év elején, január 28-án az űrkutatás történetének egyik legsúlyosabb szerencsétlensége következett be. 73 másodperccel az indítás után hétfős legénységgel a fedélzetén felrobbant a Challenger. Az amerikai űrrepülőgép balesetét a vizsgálatok szerint egy szigetelő gyűrű okozta. Április 26-án pedig az ukrajnai Csernobil város mellett robbanás történt egy atomerőműben, amelynek következtében radioaktív hulladék hullott a Szovjetunió nyugati részére, valamint Európa más területeire és az Egyesült Államok keleti részére. A mai Ukrajna, Fehér Oroszország és Oroszország területén hatalmas területek szennyeződtek, körülbelül 200 ezer embert kellett kitelepíteni. Persze azért jó dolgok is történtek 86-ban. A Népstadionban például 70 ezer néző előtt koncertezett a Queen együttes, és megrendezték az első világbajnoki Formula 1-es futamot a Hungaroringen. A 70 évnél idősebbek ekkortól ingyenesen utazhattak a helyi tömegközlekedési eszközökön. És ha éppen moziba volt kedvünk menni, megnézhettük a Top Gun Tom Cruise-zal, vagy a Crocodile Dundee-t Paul Hogan-nal. Ha viszont rádiózni volt kedvünk, akkor meghallgathatták persze főképpen a Poptarisznyában a következő slágerek egyikét 1986-ból.

0: megállás nélkül. Mix Octave, B. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a Mix Octave-ról, látogassanak el honlapunkra a www.mixoctave.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a Mix Octave következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixoctave.hu. Ahogy azt már itt a Mix Octave-ban megszokhatták, amellett, hogy áttekintjük egy-egy év legnagyobb külföldi slágereit, azért a magyar előadókról sem feledkezünk meg. 1986-ban énekelt nekünk például a KFT egy balatoni nyárról.

házban él. Míg a V-motorok csak henyélt, addig az első emelet támadott. És jött a Zizi Labor, no meg az asszonykórus.

Ennyi jó magyar sláger mellett épp hogy megfért a Modern Talking, a CC Catch slágerek jó néhánya, na meg a Bengals a rádió hullám hosszán. Nos, jöjjenek ők 1986-ból a harmadik mixben.

Mai utolsó mixünkben egy igazi stílusteremtő angol pop csapattal is találkozhatnak. Az 1980-ban alakult Depeche Mode egy francia divatlaptól kölcsönözte a nevét, amit akár úgy is fordíthatnánk magyarra, hogy gyorsan múló divat. Egy biztos, a Depeche Mode máig nem ment ki a divatból. Világszerte több mint 100 millió lemezt adtak el, 44 számuk jutott fel a brit kislemezlistára, így az utóbbi 25 év egyik legsikeresebb és legbefolyásosabb együttesének számítanak. Andrew Fletcher, Martin Gore és Vince Clark alapították a bandát, hozzájuk csatlakozott később énekesként Dave Gahan. A 80-as évek elején sikerült egy olyan egyedülálló zenei világot kialakítaniuk, amely szinte egyedüli hangszerként csak a szintetizátorra épült, és bátran kísérleteztek mindennel, amiből hangokat lehetett előállítani. Egyik számuk például kizárólag csak egy építkezésen rögzített hangokból épül fel. Az együttes, amely egyik legtehetségesebb tagját újsághirdetés útján találta, világszerte számos élő koncertet adott, és elektronikus zenét játszó csapatként egyedülálló módon több tízezer rajongót vonzott egy-egy fellépésével. Magyarországon is igen népes rajongó táborral rendelkeznek a mai napig. Emlékszem a legendás Csillagfényre, a remek diszkóra a Petőfi csarnokban. Itt külön klubja volt a Depeche-nek és a nagy rivális bandának, a Duran Durannak. Több magyar együttesre is nagy hatással voltak, főként az 1988-ban alakult Bonanza Banzaira. De a mai modern elektronikus zenét játszó zenekarok közül is többen példaképüknek tartják a zenekart. Mai utolsó mixünkben a Question of Time című sikerük hangzik fel olyan előkelő társaságban, mint a Queen, a Pet Shop Boys, az AHA és a Europe. Természetesen mindez 1986-ból.

0: mai időutazásunk 1986-ba repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét, és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Remélem felkészültek, hiszen újra itt a Mixakták a legnagyobb slágerekkel úgy, ahogy még garantáltan nem hallhatták őket. A mixmester ma is Orbán DJ Mix Tamás, a műsorvezető pedig, ahogy ezt már megszokhatták... Ezúttal egy olyan évben repülünk vissza, amelyben annyi jó sláger született, hogy nem is fér bele egyetlen adásba. Olyan nagyszerű előadók szerzeményére táncoltunk a diszkokban, mint a Too Unlimited. Ekkor indult el a slágergyártás a Real McGoynál. Emlékeztünk egy jó kis remixel Freddie Mercury-ra. Próbáltunk nyugatra menni a Pet Shop Boys-szal. És elindult a 90-es évek egyik sikercsapata, az Ace of Base is. Ez az év 1993. Fantasztikus, fantasztikus. Mai első mixünk előadói között található Farok Bulszára Zanzibárból. Nem mond önöknek semmit a név? Na, akkor segítek egy kicsit. Ő a 70-es, 80-as évek egyik legnagyobb rockcsapatának énekeseként vált ismerté. És többek között ő énekelt a Radio Gaga, Bohemian Rhapsody vagy a Kind of Magic című számokat. Így már bizonyára tudják, hogy Freddie Mercury-ról van szó, aki 1946-ban született egy Indiából származó perzsa családban, Bombay-tól nem messze járt iskolába, itt kapta Freddie becenevet. Már ekkor felfigyeltek zenei tehetségére, és szülei zongorázni tanították. 1964-ben az akkor 17 éves Freddie szüleivel és húgával a zanzibári szultán ellen kitört forradalom miatt Londonba menekült, ahol grafikát és divattervezést is tanult. 1968-ban ismerkedett meg Brian May-el és Roger Taylorral, és két évvel később megalapították a Queen-t. Művész nevét egyik első slágerű dalszövegéből kölcsönözte, amelyben a Merkur a nyáról énekel. A Queen-nel hatalmas sikereket ért el, de 1987-ben egy teszt során kiderült, hogy HIV pozitív, amit sokáig ugyan titokban tudott tartani, de a betegség végül legyőzte őt. 1991. novemberében 45 évesen halt meg. Életének utolsó hónapjaiban sok időt töltött stúdióban, így halála után is több szerzeménye jelent meg. Többek között 1993-ban egy remix album, amiről most a mai első mixünkben jön az eredetileg 1985-ös Living on My Own. De itt lesz DJ Bobo a Captain Hollywood Project-tel együtt a Mixaktákban.

1993-ban járunk a mai Mixaktákban. Ebben az évben is sok minden történik a politikában. Csehszlovákiából Csehország és Szlovákia lett. Idősebb George Bush pedig felváltotta Bill Clinton az Egyesült Államok elnöki székében. Hatályba lépett a Maastrichti szerződés, ami az Európai Unió megalakulásához vezetett. December 12-én hosszantartó betegség után elhunyt a rendszerváltás utáni első felelős magyar miniszterelnök Antal József. Utódja Boros Péter lett. 1993-ban megnyitják Las Vegasban a világ egyik legnagyobb szállodáját, az 5044 szobás MGM Grand Hotelt. Ebben az esztendőben jelentették be azt is, hogy a világháló immár mindenki számára szabad és ingyenes. A mozik pedig bemutatták a 90-es évek elejének egyik leglátványosabb filmjét, a dinoszauruszokat életre keltő Jurassic Parkot. A Steven Spielberg által rendezett tudományos, fantasztikus film bemutatója idején a valaha készült legjövedelmezőbb mozivá vált, és hatalmas jelentőséggel bírt a számítógép alkotta kép megjelenítésében. Immár lehetővé vált a filmesek számára olyan ötleteik kivitelezése, amelyekről addig azt gondolták, ez lehetetlen. Na de térjünk vissza a valóságba, és 1993-ba. Ebben garantáltan segítenek a következő slágerek itt a Mixaktákban. Yeah!

0: Két név és rengeteg klasszikus megállás nélkül. Mik szokták? Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu. Ez itt a Mixakták, az elmúlt évek legnagyobb slágereivel, megállás nélkül. 1993-ban nem csak angol nyelvű slágerek szóltak a rádióban. Ekkor köszönt ránk például Ákos.
3: Hello, hello, újra itt vagyok.
1: Presser és Dés egy nagy utazásra hívott bennünket.
4: Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg.
1: A repülők pedig a régi Loksi slágerrel arra biztattak, hogy Vince Lilla is szerette volna, ha vele repülünk. A Bonanza Banzai pedig úgy érezte, valami véget ért.

Egy biztos, a Mixakták 1993-as adása még korán sem ért véget. Indulunk nyugatra a Pet Shop Boys-szal. Meglátogatjuk a szerelem házát az E17-nel. És eltűnt gyerekek nyomába eredünk a Runaway Train-nel. Íme mai harmadik mixünk.

Mai utolsó mixünket a 90-es évek dance zenének egyik első és meghatározó csapata zárja, a Too Unlimited. Ray és Anita, akit két holland producer fedezett fel, határtalan sikereket ért el 1991 és 96 között. Több mint 18 millió albumot adtak el, és az első 11 slágerük mind-mind felkerült az angol top 20-as listára. Ray, aki a duó megalakulás előtt szakácsként dolgozott egy repülőtéren, és Anita, aki parkolási bírságokkal foglalkozott egy rendőrösön, producereik segítségével sikeresen ötvözték a pop és a technózene elemeit, és elindítottak egy stílust, melynek remek slágerei közül már többet is hallhattunk a mai mixaktákban. Hamarosan jön tehát a No Limit. De előtte még felhangzik 1993 egyik legnagyobb slágere, a What's Up, a Fornon Blondes-tól. A San Franciscói rockbanda állítólag pizza evés közben választott magának nevet. A csapat egy teljesen szőke családot pillantott meg, akik igen megvető pillantásokat vetettek a lányok felé, így elhatározták, hogy ők lesznek a négy nem szőke. A csapat legismertebb tagja Linda Perry egyébként ma is aktívan részt vesz a zeneiparban, több dalt is írt már például Pinknek és Christina Aguilera-nak. A mai negyedik mixünk következik tehát 1993-ból.

0: Mai időutazásunk 1993-ba repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mix vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzok önöktől a műsorvezető. A viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beethoven Show.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: És szép jó estét kívánok mindenkinek! Most szeptember 23-a van, tehát már megéltük azt is, hogy egy évvel idősebb lettem, úgyhogy most már...
3: Boldog születésnapot, István!
2: Köszönöm szépen! Minden szuperül alakul, úgyhogy ma már voltak meglepetések, ma is, tegnap is, úgyhogy én már jól érzem magamat, úgyhogy ez a téma is nem éppen rendhagyóan a legideálisabb és legboldogabb téma, de úgy gondolom, hogy ez egy fontos téma is, érdemes róla beszélni, és szinte mind a ketten találkoztunk már kívülről, belülről ezzel a tapasztalattal. Sokan azért összekeverik a munkahelyi fáradtsággal is, de a kiégésről fogunk leginkább ma beszélgetni, meg arról, hogy hogyan lehet a legjobban felismerni, és beszélni fogunk arról is, hogy mit is lehet ezzel a jelenséggel kezdeni, és itt van ma is velünk Simon Ildikó, Ildi, aki nagyon szuperül fog tudni erről egy csomó mindent majd mesélni, úgyhogy szerintem bele is vágunk akkor ebbe a mai témába, és egy nagy izgalommal várom, és én is kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk ma így felderíteni, kideríteni a témában, mert én utoljára szerintem 3 évvel ezelőtt foglalkoztam ezzel, és rengeteget, hát a szürke állományomban most már kikopott, úgyhogy most már nem szürke, hanem ilyen halvány szürke színnel tudnám jelölni a tudásomat ebben a témában. De megnézzük, hogy milyen irányból is lehetne elkezdenünk mennünk, és talán egy ilyen kérdésbe is tudnánk dobni, hogy volt-e már olyan érdése, időszaka valakinek az életben, te kedves hallgatók között, amikor azt érezte, hogy a munka mennyisége sok volt, és fú, egyszerűen elfogyott az energia, és nincs már tovább. Na, hogyha ez megtörtént, akkor ez nem jelenti azt, hogy valaki kiégett, de mégis mit szoktunk ilyenkor mondani, mi az első gondolatunk, ha sok a munka, hogy úristen, de elfáradtam, totál kiégtem már ma is, meg az embereken is kiégtem, és ugye ezt ilyen szlogentként használjuk, de azért elég veszélyes, mert hogyha hozzászokunk, akkor kellemetlen a végeredménye.
3: Hát igen, hát most ugye próbálunk a munkavilágára ugye összpontosítani, de azért az emberek nem robotok, szóval hogyha van honnan visszatáplálni mondjuk a magán szférából, meg mondjuk az embert érik magánemberként sikerek, meg van hobbija például, vagy olyan, ahonnét visszatöltődik, akkor sokkal tovább kitart ez a munkahelyi, hogy sokkal később érkezik el a munkahelyi kiégés, és nagyon sok ember mindig azt mondja, hogy majd akkor lesz hobbim, amikor majd ráérek. Tehát nem azt csinálják, hogy a hobbit, vagy a feltöltéseket teszik be először a naptárba, hanem a munka mennyiségéhez, meg a családi kötelezettségekhez próbálnak harmadiknak besorolni valami én időt. Ugye most ez egy nagyon divatos kifejezés, ez az én idő, de valahol jogos, és a kiégés elleni küzdelemnek egy eléggé alap szintje.
2: És ugye arról beszélhetünk, hogy a régi időben ezt általában az ilyen segítő szakmáknál szokott a leginkább előfordulni, vagy ott említették, most segítő szakma lehet akár egy orvos, lehet egy coach, egy fejlesztő, tanácsadó, bármi olyan szakma, ami állandó, nagy erős intenzitással történik, és rövid ideig tart, de ott a maximumot kell nyújtani, hát nyilván, hogyha egy befekszünk a kés alá, vagy ilyesmit történik, akarunkunkon ellenére is akár, akkor nem azt mondjuk, hogy elvárjuk, de nagyon örülnék neki, hogy ott valaki nem akkor tesztelni rajtunk magát, és profi lenne. Na most ugye, ha ezt naponta 5-10-szer meg kell csinálni minden héten, akkor az nagyon kemény lehet.
3: Hát igen, én kora kamaszkoromat azt ugye azzal töltöttem, és aztán utána egészen olyan 22-20 éves koromig, hogy kortársaimat, akik ugye szer használók voltak, meg utcán éltek, tehát mondjuk így hajléktalan drogos fiatalokkal dolgoztam, és ott az volt a kiégésnek a mondjuk így a legnagyobb faktora, hogy egyszerűen nem volt benne, nem az, hogy sikerélmény, hanem nem voltak benne olyan mérföldkövek, amikor azt éreztük, vagy éreztem, hogy azt tudtam mondani, hogy ennek az erőfeszítésnek, amit teszünk, annak van valamilyen legalább minimálisan átmenetileg tartós eredménye. Tehát az, amikor azt definiáltuk sikernek, hogy az ügyfelünk 3 hónappal később esik vissza újra a szerhasználatba, akkor azért ez 5-6 év alatt az nagyon durván kicsengeti az embert. Tehát én ott éltem meg először a kiégést, amikor 23 éves voltam, és azt mondtam, hogy nem, egyszerűen nem tudom tovább csinálni ezt a munkát, mert nem tudok honnan hitet meríteni ebben.
2: Elgondolkodtam rajta, hogy vajon, hogyha már ebbe a szakmába ugye így belementél ilyen fiatalon, és még nem is voltál valószínűleg tartom felkészülve, hogy ez fog így érni.
3: Igen.
2: És akkor ennek volt még egy plusz csavarja, hogy vártad azt, hogy na most akkor a siker majd, hú, valaki meggyógyul, és akkor együtt ünnepelünk, mint ugye egy nagy buli lenne a végén. Itt meg nem volt semmi, csak az, hogy még lehet, hogy egy köszönömöt se kaptam, mert azt se tudták felfogni, hogy mi van velük, annyira béka feneke alatt volt az élete az embereknek, és onnan hogyan lehet fölállni, átmozdulni. Nem tudom, volt esetleg olyan, amikor így azért sikert lehetett elérni, vagy volt valaki, aki...
3: Persze, volt azért olyan, nem tudom, 10-ből 1-2 ember, akit sikerült valahogyan kigondozni abból az állapotból. Most az, hogy utána meddig volt ő tartósan oké állapotban, az megint egy kérdés. Meg persze volt szupervíziónk, amikor meg tudtuk beszélni egymással, ugye az is egy, tehát hogy általában ez a szociális gondoskodás, vagy az egészségügyi munka, az nem csak azért nehéz, mert az ember ott folyamatosan a problémával, a fájdalommal, a tragédiával találkozik, az önmagában elég kiégető, hanem amiatt, hogy egyszerűen a hétköznapi ember számára értelmezhetetlen az a monotonitás, hogy folyamatosan a sikertelenséggel, a nehézségekkel kell küzdeni, és ott van valami pozitívum benne. Úgyhogy én végül úgy tudtam ezt megoldani, hogy pályát változtattam, és akkor kezdtem el ezt a tréningezést, hogy amit addig csináltam segítő szakmában, azt kezdtem el tréning formában másoknak átadni, és akkor ott ezzel tudtam belőle kijönni, de egyébként már maga az, hogy megfogalmazd azt, hogy ki vagyok égve, az is nagyon-nagyon hosszú idő. Tehát, hogy ez nem volt akkor, nem volt ez mindig így, hogy ez a fogalom, ez így megvolt.
2: Te hogy ismerted fel ilyen fiatalon, hogy azért itt nem arról van szó, hogy elfáradtam?
3: Hát onnan, hogy például hiába próbáltam mondjuk hétvégeken aludni, vagy elmenni mondjuk pulizni, vagy a akkori párommal valamit csinálni, egyszerűen nem jött vissza az az elégedettség, vagy az a, tudod, vannak van ez a kicsit, ez az öröm átjárja a tested, vagy van egy ilyen kellemes izgalom, amikor látsz egy ajándékot, vagy van egy kellemes drug benned, amikor van valami új helyzet, hanem ugye azt éreztem, hogy olyan a lelkem, mint egy ilyen sivatag, szóval nincs benne semmi növény. És egyszerűen nem tudtuk ennek a nevét, tehát hogy nem volt ez így akkor még ismert fogalom, hogy kiégés, csak azt éreztük, hogy igen, hát hogy elfáradtam ebben a munkában, és nem tudott már semmi úgy tölteni, és inkább egy idő után úgy éreztem, hogy inkább rontok, mint javítok a pácienseknek az állapotán. Úgyhogy, ja, és ráadásul még ez volt ez az idő, amikor ugye az egyetemen is szakmai gyakorlaton, akkor a Sárgaházban voltam, tehát fent a Lipóton, ugye, szerettem ezeket a kihívásokat, és akkor ott is egy olyan munkám volt a szakmai gyakorlaton, hogy szociális munkás hallgatóként, hogy hát ott se lehetett azt mondani, hogy fú, minden héten ért valami sikerélmény, tehát ott szerintem nagy dózisban kaptam ezt a segítő szakmának ezt a nehézségét, és azért mai napig azt gondolom, hogy aki ebben benne marad, és tudja csinálni, az megsüvegelendő.
2: És neked volt bármilyen ilyen helyettesítés, vagy olyan lehetőség, hogy akkor fölcserélitek, kis időt kivettél, és akkor utána újra folytattad, vagy ott, amikor ez eljött, neked abba is hagytad, és azt mondtad, hogy köszönöm szépen.
3: Igen,
2: akkor.
3: Igen, ez Magyarországon egyébként még ma se divat, mert amúgy régen volt ez divat, hogy hát máshol inkább azt mondom, hogy rotálnak munkaköröket, és azt mondjuk, hogy jó, most akkor te egy időre álljál le a kliens munkáról, és akkor csinálj helyette valami mást, de azért ez valljuk be nem annyira gyakori. És például így a cégeknél is mi gyakran szoktuk javasolni, hogy amennyiben lehet, és az emberünkön, vagy az embereinken látjuk a kiégésnek a jeleit, arról majd még persze beszélünk, hogy mik ezek, akkor ne várjuk meg mondjuk, amíg ő elmegy táppénzre, vagy tényleg elkezd rombolni maga körül, hanem mondhatjuk neki azt, hogy akkor most adunk neki egy fizetet, egy hetet, bár az egy hét az igazából nem segít semmit, hanem inkább az lenne a jó, hogyha ugye elmenne egy hosszabb szabadságra, mondjuk a hosszabb alatt értek egy hónapod, na de most melyik az a cég, aki meg tudja engedni magának, hogy a kiégett embereit elküldje egy hónap fizetett szabira. Tehát, hogy legalább azt próbáljuk megnézni, hogy van-e valami olyan lehetőség, hogy a cégen belül mozgatjuk át az embert, és valami átmeneti munkát adunk neki, már annak, aki szereti azt, hogy változatos a melója, mert van olyan ember, aki kézzel lábbal tiltakozik az ellen, hogy átszervezzék őt valami másik pozícióra, mert neki meg az lesz a stressz.
2: Nagyon érdekes, amit mondtál, hogy ugye nem sok cég tudja megengedni magának. Én pont annak idején, most direkt nem fogok mondani, hogy német multi volt, ahol volt ilyen, hogy a kollégák miután vezető beosztásban dolgoztak, nyilván nem mindenkinek járt sajnos ez a dolog, de akik ilyen magasabb vezető beosztásban dolgoztak, ott bizonyos időnként kicserélték ott magát a vezetést is, tehát hogy időszakosan voltak különböző országokban, illetve az ilyen kevésbé nagyon nagy vezetők között, ott pedig volt ilyen, hogy egy évre is akár elküldték egy ilyen fizetett szabadságra, vagy nem tudom, hogy hogyan mondjam, de egy ilyen szabadságra a vezetőt, és utána nem az, hogy kirúgtunk a szavasz, hanem ténylegesen volt egy ilyen pihenési lehetőségük, de hogyha nem is egy év, akkor is lehetett gondolom választani valamennyi időszakra, de hogy el kellett menni, és kötelezték, hogy most akkor pihenjen.
3: Én láttam egy nagyon jó modellt, még a 90-es évek második felében voltunk egy tanulmányúton Angliában, és ott ilyen jó gyakorlatokat mentünk gyűjteni, szervezeti menedzsment, civil szervezetek, vállalati szektor együttműködése témában, és ott például már akkor volt arra egy jó gyakorlatot Londonban, valamelyik negyedében, hogy civil szervezeteket gyűjtöttek össze, illetve vállalati szegmensben dolgozó embereket, és akkor aki mondjuk dolgozott például pénzügyi osztályon már nem tudom 8-10 éve és teljesen kiégett benne, akkor őt mondjuk összekötötték egy civil szervezettel, és elment ahhoz a civil szervezethez dolgozni. Nem csak feltétlenül pénzügyi vezetőként, de vitte magával természetesen ezt a tudását, ami amúgy nagyon jól jött annak az alapítványnak, vagy annak a civil szervezetnek. Viszont ő ott látott az életből egy olyan szeletet, amire egyébként ő alapvetően nem látott rá. Tehát mondjuk, mit tudom én, AIDS-betegekkel dolgozott az a szervezet, és az illető, aki teljes nyomorúságosnak élte meg az életét egy pénzügyi igazgatói poszton, az hirtelen látott maga körül egy olyan környezetet, amihez képest ő azt tudta mondani, hogy fú, hát azért ez nagyon más szelete az életnek, úgyhogy visszam oda a tudásomat, meg ráadásul rálátok egy olyan élethelyzetekre, amitől azért nagyon gyorsan visszakapom a saját életembe vetett hitemet, hiszen ahhoz képest, mert ez a megfigyelés.
2: Nagy változás kvázi.
3: Hát igen, mert ugye a legtöbb ember mindig felfele nézeget, felfelé tekinget, tehát mi magyarok is azt mondjuk, hogy nézzük meg Ausztriát, hogy ők hogy állnak, és nem azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy mit tudom én Nigériához képest hogy állunk, tehát a magánember is inkább felfele nivellál, felfele próbál tekingetni, és mindig elégedetlen azzal nyilván, amilyen van, és nem pedig ahhoz képest nézi, hogy másokhoz képest meg milyen van, tehát nyilván ez is a kiégést azért támogatja, amikor úgy érzed, hogy kecsölsz nyomod, és nincsen meg az, amit szeretnél, mert lásd a Bélának, a Józsinak, mindig találsz magadnál jobb helyzetű embereket, de találhatnál magadnál rosszabb helyzetű embereket, és egyébként nem, akinek meg segíthetnél. Igen. És egyébként ez simán lehet egy általános, nem szeretek tanácsot adni, de nekem misszióm az, hogy minél több ember menjen önkénteskedni. Szóval, hogyha valaki hallgatja ezt az adást, és úgy érzi, hogy minden kiégés tünetet felismert magán, és az adás végéig is azt érzi, hogy aha, ki vagyok égve, akkor keressen magának egy olyan civil szervezetet, egy iskolát, bármit, egy olyan helyzetet, ahol ő adni tud, mert azzal a lendülettel, hogy te elkezdesz magadból adni, az visszatölt téged, és hasznosnak érzed magad újra. Nem biztos, hogy a munkahelyeden leszel, hogy úgy mondjam, reaktiválva, hanem elképzelhető, hogy egy karitatív munka fog rajtad segíteni, és ijeszze másoknak is.
2: Ez nagyon jó, mert nem egyszerre nem csak az van, hogy pihensz és feltöltődsz egy olyan tevékenységben, amit nem csináltál. A másik oldalról talán ott már önmagában bekapcsol egy sikerélmény, hogy a te szakmai tapasztalásodat, tudásodat egy olyan szektorba viszed át, ahol valószínű ezek az emberek nem rendelkeznek vele, és egy nagy kincsként fognak téged ott kezelni, tehát téged is tölteni fog, és nem az a hétköznapi rutin munka, hogy ha már megint megcsináltunk egy projektet, és akkor jött másik kettő, úgyhogy semmi élményem nem volt vele.
3: Tehát főleg, hogyha valaki mondjuk már 20-30 éve dolgozik egy munkakörben, mondjuk ennél a cégnél, ahol éppen van, ott is régóta, mondjuk ő egy ilyen szeniornak számít, már nem tudják anyagilag följebb vinni, már nem tudnak neki magasabb...
2: Még egy autót.
3: Igen, még egy autót adni. Nem tudnak neki esetleg egy alacsonyabb beosztás esetén, nem tudnak neki magasabbat adni, hanem viszont szeretné a cég megtartani, illetve az illető ember is szeretne ugye ott maradni, és tegyük fel, hogy ez az ember mondjuk értékesítéssel foglalkozik. És már teljesen tele van a búrája azzal, hogy minden nap vissza a Verklibe, ugyanúgy az ügyfeleket keresni, ugyanúgy jópofáskodni, stb. Most ennek az embernek a tudása, a hozzáállása, agilitása, az milyen jól jöhet mondjuk egy civil szervezetnél, mondjuk adománygyűjtési akció szervezéssel mentén. Tök jó rendezvényeket tudna csinálni, és újra azt érzi az illető, hogy na, van értelme reggel fölkelni. Mert ugye a kiégésnek ez az egyik nagyon durva jele, hogy nincs kedved kikelni az ágyból, egyre többet halogatod otthon a szöszmötölést, egyre többet késsel a melóhelyről, úgy érzed, hogy mielőtt elkezdesz bele a munkádba, inkább ötször rendet raksz, hogy vannak ezek a halogató munkák, akkor biztos lesz benne, hogy a kiégésnek valami fázisán már vagy.
2: És ebben az az egyetlen ilyen kulcs kérdésem, hogy oké, rendben, ez amúgy marha jó hangzik, hogy elmegyünk segíteni valahova. De mikor? Mert ez engem annyira mozgatna, hogy itt így is, hogy keresed az időt, hogy hogyan old meg és menedzseld a dolgokat, hogy mindenhol ott tudja lenni, nyilván a munkahelyeden nem fognak szabadságot adni emiatt. És itt jön az a csavar, hogy na ez vajon hogyan lehet jól megoldani, vagy hogy lehet valami új kultúrát, szokást akár a cégnél is bevezetni, ahol dolgozol, vagy bárhol is, hogy jusson idő, és a cég is kvázi tudjon valami értéket teremteni azáltal, hogy besegítenek ilyen szetet. Mondhatnánk ezt, akkor látom jól működőnek, hogyha a céget is be lehet valahogy vonni.
3: Hát igen, hogyha ennek vannak, ugye ez az úgynevezett önkéntes program, meg vállalati önkéntes program, ez már azért 10-15 éve, sőt, szerintem több is, Magyarországon foglalkozik ezzel civil szervezet, hogy ilyet szervezzen, szóval ez nem teljesen tarolt, vagy hogy mondjam, ilyen fehér terület, és ott is az a megfigyelés, hogy önkéntesnek különböző életszakaszokban máshova és más miatt mennek el emberek. Tehát, hogyha ilyen tizenéves vagy, vagy így a pályád elején vagy, vagy még tanulsz, vagy ilyesmi, akkor nyilván azért mész el sokszor önkénteskedni, hogy hasznosnak érezd magad, meg rájöjj arra, hogy mi dolgod van a világban. Tehát, hogyha mondjuk valaki így fiatalon nem tudja, hogy mi legyen, ez a mi legyek, ha nagy leszek, akkor tök jól meg tudja azt csinálni, hogy elmegy egy-két önkéntes munkára, nem kell egyből pénzért menni dolgozni, mert azzal is lehet amúgy szakmai gyakorlatot, meg szakmai tapasztalatot szerezni. Akkor a másik ilyen, amikor mondjuk így van egy idő, amikor ez leáll, tehát kisgyereked van, nem tudom, azt se tudod, hogy hol áll a fejed, de amikor már egy nagyobb a gyerek, és akkor elkezded látni, hogy a gyereknek mit tudom én, van mondjuk, ne adja Isten, egy tanulási nehézsége, tehát elkezd a gyereket körül valami problematika kialakulni, akkor például az is egy nagyon jó terep, hogy ahelyett, hogy bezuhansz, és akkor még a munkában és a magánéletben is kiégsz, elkezded mondjuk a gyereket problémája körül szervezni mondjuk másokat, vagy csatlakozol egy olyan szervezethez, ahol ezzel foglalkoznak, tehát akkor is megnő az önkéntes munkára szánt órák száma, amikor valamilyen konkrét problémát azonosítottál a környezetedben, vagy idős gondozás, vagy a gyerekeddel van valami. És hát a harmadik szakasz értelmszerűen akkor, amikor elmentek a gyerekek, amikor a munkádban is lett egy ilyen kisebb csúszás, hogy már érzed, hogy nem tudsz annyira, meg nem is akarsz feltétlenül már annyira teperni a munkahelyen, akkor ez az idős önkénteskedés, ez egy nagyon-nagyon jó reaktiválás, és nagyon sokat segít a kiégés ellen, meg hát nyilván később az egészséged is tovább megmarad.
2: Tehát akkor összefoglalva nagyon röviden itt a bevezetőnket, elmondtad, hogy akkor most már nem csak ezek a segítő szakmák állnak itt ilyen nagyon komoly kiégési kihívások előtt, hanem teljesen ugye, hogy alakul át a társadalom, hogy alakul át a munkakultúra. Elmondható, hogy most már itt szinte mindenhova irodai környezetbe, kereskedelembe, vezetőköz, de a legutolsó lehet kis apró munkát, vagy akár egy polcfeltöltést végző kolléga is ki tud égni a rengeteg stressz meg teher alatt. Úgyhogy ezek a jó ötletek irányt adhatnak arra, hogy valami különleges újat mozdítsunk meg. Úgyhogy most meghallgatunk egy szuper kis zenét, és akkor utána visszajövünk, hát ha megtaláljuk, föltaláljuk a spanyol viaszt.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: Na hát akkor visszatértünk. Hol én veszem a szót, hol István veszi a szót. Ugye visszatértünk a Mindent vagy semmit című dal után. Mert hogy ugye ez az, ami szerintem eléggé fontos a téma, és a kiégésről beszélgetünk itt Istvánnal. És akkor én is dobnék neked egy ilyen kérdést, hogy szerinted a munkavállalónak van nagyobb joga kiégni, vagy a vezetőnek is van joga kiégni, vagy ki tud égni egy vezető, vagy egy tulajdonos?
2: És akkor válaszolj erre úgy, hogy valamelyik oldalról ne kövezzenek meg. Én azt gondolom, hogy mind a két oldalnak ugyanúgy megvan erre a lehetősége, és mind a két oldalban erősen benne van, és talán a leginkább az befolyásoló, hogy mindkét oldal tudja a másikat motiválni, hogy minél jobban kiégjen, vagy minél jobban őrületbe kergesse a másikat. Az egyik ilyen, amikor mondjuk vezetőként kiadsz különböző feladatokat, nevezzük úgy, delegálsz a kollégáknak, és kvázi mindig úgy kapod vissza, hogy tuti biztos, hogy azon még javítanod, módosítanod kell. Itt nem minden esetben arra gondolok, hogy azért, mert szivatni akarnak, de hogy egyszer nem tudják úgy megcsinálni, és hogyha neked állandóan ott mikromanagelned kell, és csak azért, hogy ha már te vagy a vezetője, ne úgy menjen tovább egy anyag, vagy bármi, ez rendszeresen szokott előfordulni, de főként inkább közép-nagyvállalatoknál, vagy multiknál, ott olyankor nem mindig tudod az arcodat meg a nevedet adni, hiszen hogyha az az anyag tovább megy, akkor utána az ott megmarad. És egy meetingen olyan furán néz ki, hogyha hiába mondasz jó dolgokat, de utána, amikor visszanézik, össze-vissza hibák vannak benne, stb. A másik oldalról meg, ha a vezetőként így az a, hogy mondják, ez work-life balance, ugye ez is egy
1: munka-magánélet egyensúly.
2: Igen, köszi. Hogy ez is egy ilyen nagyon szexi szó, és fú, de szeretjük. A valóságban azért ez annyira nem létezik, vagy nem nagyon tudnám úgy megfogni, hogy ez ténylegesen működjön. Lehet róla álmodni, meg, de azért ilyen hiú ábrándok. Lehet elérni olyan bizonyos szinteket, hogy ez működik, vagy nem. Szerintem lehet optimalizálni, de nem tökéletesíteni, és itt is meg lehet az, amikor a cégvezető vagy vezető így hétvégén küld egy üzenetet neked, hogy akkor hétfőre készüljél föl, és akkor ezt add elő, és múltkor néztem pont a social médiában is volt, szoktak mostanában csinálni olyat, hogy a csapat összegyűl a vezető mögött, és akkor elmondanak egy valamilyen információt, amit ők gondolnak, és akkor a vezető az nem tud erre reagálni, vagy nem szabad neki, hanem el kell fogadni, hogy itt tényként kezelnek valamit, és egyre több ilyen felvételben hallottam azt, ahol így témaként jött, hogy hát igen, péntek délután kaptunk egy üzenetet, hogy akkor hétfőn ezt be kéne mutatni, és hogy neki ez fontos. És de ember, hétvége van, és akkor...
1: Igen, ez nagyon fontos, ez az egymás tisztetben tartása, mert az, hogyha az ember még a szabad idejében sem tudja kipihenni magát, és nem tud mondjuk egy programot megtervezni, mert esetleg tényleg beránthatják, vagy túlóráztatják, vagy ugye beszéltünk már az egyik adásban erről, hogy némely vezető vagy tulajdonos kifejezetten megsértődik, hogyha a munkavállaló a munkaidőnek a végén valóban feláll és hazamegy, és akkor még úgy kapja az ember e-mailen a munkát, meg az üzenetet, meg a rossz híreket, vagy bármit a hétvégén is a vezetőjétől, akkor azért tényleg ne csodálkozzunk, hogy még azt a minimális pihenőidőt se tudta magára költeni, és ez azt jelenti, hogy egy ilyen állandó mókuskerékben van. A vezetői kiégésnek is egyébként én is láttam egy-két olyan tényezőjét, az egyik, amit te mondasz, hogy mindig visszapattannak a feladatok. Uh-huh. És ezek az ismétlődő minták, amikor felveszek valakit, ráfetszölöm az időt, betanítom, elmegy. Felveszek valamit, megint megpróbálom másképp csinálni, csomó mindent csinálok vele, megint egy kicsit másképp, megint elmegy. És ugye azért is nagyon nehéz ez, mert nem tanultunk belőle, hanem gyakorlatilag ilyen tanulási hurok nélkül léptünk bele újra, meg újra, meg újra ugyanabba a folyóba. Tehát nem tettünk egy kitérőt, hogy jó, miért történt ez meg velünk már háromszor? Tehát, hogyha valami háromszor megtörténik, vagy kétszer, azt már nevezhetjük mintának.
2: Igen. Hú, ez nagyon jó, amit mondta ez a minta. Egyszer olvastam egy ilyet, hogy sok, van ez a mondás, hogy a okos a saját, hogy a, na,
1: igen, tudjuk. Ez, hogy is van, a buta az a más kárán se tanul, az okos az a más kárán tanul, a bölcs meg a saját kárán, vagy hogy van
2: ez? Nem pont,
1: a bölcs az a más kárán tanul. Igen, bocsánat, nagyon mindegy. Szóval értik a hallgatók, mit akarunk mondani, és akkor most melyiket
2: akarom? Ki akartam hagyni a
1: bölcset.
2: A H betűs szót, és akkor ugye, mert ugye nem butának szokták nevezni, de ugye a buta a saját kárán se tanul, igen. Az okos az a saját kárán tanul, a bölcs az meg...
1: Más kárán.
2: Hát is meg.
1: Vagy más példájából.
2: Igen, más példájából, okay, ez a jó na. megfogalmazás, ezt kerestem én is, mert ugye, és még tovább is adja ugye utána nyilván ezt a dolgot. De itt a kiégés kapcsán is itt lehet elmondani azt, hogy azért hamar fel lehet ismerni, de hamar félre lehet ismerni amúgy, hogy neked most tényleg ilyen van, vagy nincs ilyen, és leginkább tényleg ez a reggeli ébredésnél tudod deríteni. Oké, vannak azok, akik szeretnek aludni, vagy vannak azok, akik kevésbé vannak ilyen hirtelen kiugrok az ágyból, és pacsírta vagyok, mert ugye vannak az éjszakai baglyok is, hogy szokták mondani. Én is tök vegyesen vagyok, valamikor nagyon reggeli ébredő valok, valamikor meg nincs kedvem lefeküdni, és azt veszem észre, hogy reggel 4 óra van, és éppen délutántól ott dolgoztam, mert kicseréltem a munkanapomat. De ha ez nem általánosításként, hanem így állandóan történik meg, hogy nem akarsz fölkelni, vagy egyre többet hibázol, vagy folyamatosan azt érzed, hogy túl vagy terhelve, még akkor is, amikor nem csinálsz semmit, és már ott van előtted a munka, csinálni kéne, de inkább most megnézel még egy üzenetet, még elmész mosdóba, még beszélgetsz valakivel.
1: Mert ez már... az, hogy nem hoz lázba semmi.
2: Igen.
1: Ezek megközelítenek téged a többiek, és azt mondják, hogy fú, István, képzeld el, most lesz egy új ötlet, van egy ötletünk, fél van kedved velünk, valamit így együtt gondolkodni?
2: Ez a várjatok, kimegyek a mosdóba. Nem jövök vissza.
1: Meg ez a képzeld el, és akkor jaj, hagyjatok. Fél hétvégén csinálunk valami közös. Van kedved jönni? Nem. Tehát amikor úgy tényleg azt érzed, hogy nem hoz lázba semmi, van egy ilyen alap, mondjuk én ezt a sivata, ezt a lelki sivatagot tudom leginkább, hogy van egy ilyen alap homok a lelkedben, és nem hajt ki belőle semmi, sem a lelkesedés, sem az új iránti kíváncsiság. Tehát a kíváncsiság is eltűnt, a lelkesedésed eltűnt, a másik emberrel kapcsolatos empátiát. Tehát például az is szerintem egy nagyon fontos jel, hogy ki vagy égve, amikor mondjuk valaki meséli neked a problémáját, és ezt az embert régebben szívesen hallgatod. Tudtál neki segíteni, és most meg a fejedben az jár az a gondolat jár, hogy jaj, hát baromira nem érdekel, amit mond, és bezzeg, nekem mennyi bajom van. Tehát amikor nem tudsz már empatikus sem lenni.
2: Igen, igen.
1: Se empatikus, se lelkes, se motivált, se kíváncsi, hanem van egy ilyen alap rossz érzés, amikor kell hagyod a lakásodat, és úgy érzed, hogy na most vissza kéne fordulni, és bebújni az ágyba egy jó filmmel, meg egy tábla csokival, az tuti, hogy ki vagy égve.
2: 24 óráig.
1: És akkor sorozatokat nézel egymás után, és próbálsz ki csekkolni a saját valóságodból. Ezek azért eléggé intőjelek.

0: tűnk, és egymásra néztünk, és ugyanúgy mentünk tovább, még meg se csillant a szemünk, nem mosolyodtunk el, csak azt éreztük, hogy na bakker, most ezt hova fogjuk beidőzíteni a többi munka mellé, meg hogy most mi lesz. Tehát, hogy nem is az élményként élték meg, hanem hogy még egy pupa hátamon, amit most kell majd menedzselnem, amikor elkezdődik a projekt.
1: Igen, egyébként ezért nagyon jó, amit mondasz, mert most még ugye nem biztos, hogy ott tartunk, hogy hogy lehet ezt megelőzni, vagy pláne megoldani, de nekem itt az jut eszembe, hogy nagyon sok cégnél, de amúgy családban is, az, ami segíti ezt a kiégés élményt valamilyen formában, az az, hogy az emberek nem tudnak részeredményeknek örülni. Tehát mondjuk megindítjuk magunkat így a 20-as éveink elején, és akkor vannak ilyen egyéni céljaink, nem tudom, az egyik ügyfelem azt mondja, hogy a Forbes magazin címlapjára akar kerülni, vagy a leggazdagabb 100-ba, vagy nem tudom, van, mindenkinek van valami jövőképe, vagy akar venni egy motort, és körbe motorozni az egyenlítőt, vagy nem tudom, mindenkinek vannak céljaik. Ilyenek, olyanok a célokat most nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni. A cégnek is van, meg a magánembernek is, a vezetőnek is, és hogy amikor ugyanazzal, mint amikor a gyerek ötöst hoz, az oké, amikor kettest vagy egyest hoz, akkor kiakadunk, vagy hármast, ugye vannak olyanok, akik már négyesnél is kiborulnak. Tehát amikor azt mondjuk, hogy nem tudunk körülni a részeredményeknek, nem tudjuk azt mondani, hogy most elértünk idáig, még nem, ugye nem vettem meg a motort, de már összegyűjtöttem rá az első 100 000-et, megállok, megveregettem a hátam, megvan a motornak a, mit tudom én, a
0: 10%-a.
1: 10%-a örülök.
0: Igen.
1: Megálltunk a hegy, még nem jutottunk el a hegytetőre, de már az alaptáborig eljutottunk, örülünk, hanem hogy így megyünk előre tovább, nincsenek mérföldkövek, nincsenek pihenések, nincsenek ünneplések, nincsen ezeknek a pillanatoknak a kimerevítése, hogy de jó, tavaly ilyenkor bárcsak itt tartottunk, valébként ezt én is észrevettem magunkon a kollégáimmal, hogy egy időben nagyon sokat küzdöttünk ezzel, hogy nem volt most az alapítványi projektjeinknél, hogy 15 évvel ezelőtt mit meg nem adtunk volna azért, hogy legyenek ilyen nemzetközi partnereink. És akkor lettek. És akkor fú, de jó lenne ilyen jó nagy projekteket, ilyen hosszú, néhány éveset bevállalni, hogy ne csak évről évre. Lett egy csomó. És akkor most már ott tartunk, hogy fú, még egy pályázatot nyertünk, nem már. És akkor azt mondom, hogy na, álljunk
0: ki
1: meg.
0: Ki fogja lemenedzselni, vagy hogyan?
1: Igen, álljunk meg, és akkor tényleg egy kicsit örüljünk ennek. Úgyhogy én ezt fontosnak tartom, hogy akár magánemberként, vagy akár a munkahelyen ezeket ünnepeljük meg.
0: Na és akkor, hogyha most itt tartunk, mi is ünnepeljük meg egy zenével ezt a szuper témánkat, és szerintem utána majd így összefoglaljuk, hogy akkor hogyan is lehet figyelmeztető jeleket észrevenni, mire lehetünk hajlamosak, milyen különbségek vannak a fárasztó időszakok és a valódi kiégés között, és akkor ezt egy picit kibontjuk, hogy legyen valami gyakorlatias, észrevehető jele is, mert nyilván anélkül nem lehet fölismerni, mert jó róla beszélni, de még jobb, hogyha fölismerjük, és utána nézzük is meg majd későbbiekben, hogy oké, mit is tudunk ezzel majd kezdeni.
1: Úgy van.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És legyen a mai döntésünk ugye itt a kiégés kapcsán az, hogy felismerjük, vagy legalábbis megpróbáljuk felismerni, hogyha így hallgatóként vagy és most érzed azt a sugallatot, hogy valami elindul a gondolataimban a kiégés kapcsán, akkor állj meg egy pillanatra, és gondold végig, hogy az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban hogy érezted magadat, amikor elindultál dolgozni, vagy amikor valaki megemlítette a munkaszót, de itt igazából nem csak a munka lehet ez a magánéletben, hogy gyerekkel kapcsolatosan, ugye főleg itt a kisgyerekes anyukák, akkor nagyon nagy teher szokott még lenni, hogy apuka dolgozik, hazamegy, leül, és akkor nyilván próbál pihenni, mert tele van a cipője az egész napjával, de nem szabad elfelejteni, hogy utána ott van egy másik felelősség, amit megint csak érdemes lenne megosztani valamilyen formában. Saját példámból emlékszem arra, hogy nekem még pont akkor volt az egyetem is, amikor megszületett a kislányom, és egy mekkora ilyen hármos kavalkád volt, hogy napközben dolgoztam, délután tanultam, és akkor ott volt a kislányom is, most akkor online oktatás volt, mert ilyen covidosabb időszak volt még akkor. Fú, ez egy nagyon káoszos időszak volt, így, úgyhogy ott éreztem én is.
2: Ott se pihented ki magad.
1: Amúgy mondasz valamit, és ez, sajnos ez tényleg amúgy igaz, és mindig csak kergetem én is a szabadságot, de nyilván cserébe viszont annyi tudatosságom lett már ezzel a témával kapcsolatban, amikor minimálisan így betekintőleg tanultam, meg olvasgattam utána, hogy tudom, hogy hogy fogjam annyira vissza magamat, hogy ne tudjak beleesni azokba a spirálokba, hogy ez tovább burjánzodjon, viszont vannak azok a munkakörök, meg cégek, meg vállalkozási formák, ahol ezt nem tudod megtenni, mert egyszerűen ott.
2: Igen, de azért vannak ezeknek a kiégéseknek tényleg egy ilyen felismerhetősége, meg mondjuk akkor egy ilyen, hogy mondjuk egy ilyen osztályozása, vagy rendezése, hogy már az előbb elkezdtük az előző körben, hogy
1: a fázisaira gondolsz?
2: Fázisaira, meg a jeleire, amit kezdtünk az előbb beszélni, szóval mindenki tudja magán azonosítani ezeket. Hát ugye mondtad azt, hogy egyre később kelek fel, nem érdekelnek új dolgok, nem szeretnék újakat tanulni, ingerlékeny vagyok, nem tudok más embereket ugyanazzal a lelkesedéssel meghallgatni. Többet hibázok. Az a munka, amit előtte simán megcsináltam, az tele van most hibával, vagy elfelejtem.
1: Igen.
2: Egyre több dolgot írok bele a naptárba, mert attól félek, hogy elfelejtem. Egyre korábban ébredek, mert attól félek, hogy nem lesz elég a teljes nap rá. Tehát így az alvás minőség is megváltozik a kiégés kapcsán. Ezek azért elég durva.
1: Privát programok és cserébe helyette inkább ott is uh-huh. lazsálás, meg ilyen.
2: Igen, meg így megy az idő. Igazából uh-huh. nem csinálok semmit, nem pihenek, de közben meg még az a lelkismert fudás is ott van, hogy se nem dolgozom, se nem töltődöm. Szóval ez egy ilyen önmagába visszatér, ez egy spirál, amiből amúgy egyébként nem könnyű kijönni. És ráadásul, hogyha ezt a munkahelyen egy vagy több ember így nagyon látványosan látszik rajtuk a kiégés, ez viszi magával a többit is. Tehát, hogy nem csak ez egyes ember teljesítményéről van itt alapból szó, hanem egy kiégett, demotivált régi munkatárs azért rántja magával a többieket is.
1: Nem, hogy egy többi teher is rakódik a többiekre, és ez egy ilyen folyamatosságot gondolom gerjeszt, hogy kapkodás van, mindig állandóan megy egyik
2: a hangulata,
1: után.
2: Ugye bemegy.
1: Ja, egyből a jó kedv meg.
2: Egyből a jó kedv és vidámság, tehát hogy már látszik a liftben, hogy na, megjött Józsi, ma most se lesz jó napunk.
1: Ma még nincs Szabin.
2: ma is el kéne küldeni Szabira. Meg közben tényleg az, hogy amíg a többiek lelkesednek, nének ott körülötte, akkor így odaszólogat neki, kicsit beszólogat, kicsit lehúzza őket. Az új kollega megjön, aki ugye tele van még lelkesedéssel, ugye ő miután egy tapasztalt, általában szokták csinálni a cégek, hogy egy tapasztalt emberhez adják az újakat. De a tapasztalt emberek között nagy valószínűséggel találunk kiégetteket, hiszen lehet, hogy tök régóta csinálja ezt a munkát, ettől tapasztalt. És akkor megérkezik a fiatal kollega, ugye magát, ezt a párbeszédet, ezt a kettejük közötti privát betanítást azért nem figyeli ott öt határgus szem. Tehát kérdés, hogy ténylegesen mit is mond neki a kollega, aki lehet, hogy pont ki van égve attól, amit csinál, és ezért úgy tanítja be az új kollégát, hogy ő neki már az élettől is elmentek, de nem, hogy a munkához nem jött meg.
1: Amúgy pont mielőtt elkezdtünk erről a témáról beszélni, hogy rákerestem egy picit itt a kiégés kapcsán, és amit beszéltük, hogy a WHO-nál már az egészségügyi világszervezetnél, és ezt már külön a kiégést, ilyen burnoutot hivatalosan a foglalkozási jelenségek közé sorolják, és hogy mondtad is, hogy nem olyan régóta van ez, nagyjából ilyen 2019 május környékén vették fel így hivatalosan. Úgyhogy...
2: Ami azt jelenti, hogy ha az ember felkeresi az orvost, akkor ez egyébként lehet egy egészségügyi kockázat, tehát kérhetsz és kaphatsz ezzel kapcsolatban ellátást. Még korábban ez egy ilyen egyéni szoc probléma volt.
1: Ez menj a pszichológushoz.
2: Menj, vagy csinálj magad, hát nem tudom, hogy ki vagy égve, dolgozzál.
1: Igen.
2: De hogy ezt így felismerték, hogy ez a kiégés, az ehhez kötődő stressz, hogy ennek mennyi olyan pszichoszomatikus következménye van, ami a gyomorfájdalmak, az állandó fejfájás, az immunrendszernek a gyengülése, és ezáltal többször otthon töltött beteg állományos órák száma, szóval ezek itt tetten érhetők gazdaságilag is egyébként.
1: Hát főleg egy szervezetnél, aztán amikor hogy az egész vállalkozásra érvényes ez a kiégettség, meg ez a demotiváltság, na ott aztán már tényleg komolyabb gondok vannak, mert arra szokott már azért így irányozódni az, hogy akkor ott nem személlyel van igazából gond, hanem valószínű, hogy maga a cégnek a működése is rossz lábakon áll, és az így beletereli az embereket abba, hogy ott mindenki állandóan utolsó pillanatban kapkodnak, nem jól csinálják, nem jól szervezettek a dolgok, tehát olyankor érdemes, mert tényleg ott is ilyen szakértői segítséget így kérni. Most itt nem azt mondom, hogy a pszichológushoz kell elmenni a vállalkozásnak, és akkor adom az adószámot, hogy beszélgessen vele, hanem ténylegesen egy kicsit megvizsgálni, hogy akkor hogy is működik az a vállalkozás.
2: Igen, tehát ilyenkor szokták sajnos először még azt a tüneti gyógyszert bekapni, hogy akkor csináljunk egy csapatépítést. Na, ezzel szoktak még adni. Ezzel szoktak még adni neki egy pofont. Ez a klasszikus csapatépítő programmal, hogy akkor van egy rakat rossz kedvű ember, akik egyébként alig várják, hogy hazamenjenek a munkahelyükről, na most akkor még ugye fejeljük meg azzal, hogy munkaidőn kívül hétvégén kötelező csapatépítés van.
1: De kis költségvetésből,
2: de legalább a főnök találja ki, tehát most próbálom a legextrémebb csapatépítő helyzetet itt felvázolni, és akkor itt egy ilyen kötelező vidámkodás szükségeltetik, meg együtt vacsorázunk, tehát nyilván mindenki azokkal fog továbbra is együtt beszélgetni és vacsorázni, akikkel amúgy egyébként a munkahelyen minimál jól érzi magát, tehát nem fognak keveredni. Akkor paintballozzunk, okártozzunk.
1: Az utóbbi, ez jó volt. Ez.
2: Csináljunk ilyeneket.
1: Azt sajnálom, hogy nem volt akkoriban, pár embert meglőttem volna.
2: Oké, jó, rendben, de lehet, hogy te szerezd a legtöbb embernek ez adott esetben, csak még ilyen úristen, még akkor paintballozzunk.
1: Pár fejlővést kioszt az ember a kollégák között, hogy motiváljuk egymást tovább.
2: Igen, szóval az egész csapatépítés nagyon szánalmas lesz a végén, és igazából csak beduplázta a problémákat, és ráadásul nagyon sokba került. Tehát ugye most gondolunk egy 20-25 fős cégre mondjuk, ahol mindenki kötelezően ott van szombaton, vagy vasárnap ottalvós. Most ez enyhítheti a dolgokat, hogy akkor a cég fizeti az ételt és az italt, de azért ez kevés a boldogsághoz.
1: Hát ez meg az is, hogy kb. Ez egy hétig mondjuk kitart, és akkor másfél hét múlva ugyanott vagyunk.
2: Ez egy tüneti kezelés.
1: És csodálkozunk, hogy hát de hát elköltöttünk egy raklapnyi pénzt, a kollégák még mindig ugyanúgy viselkednek, hát nem értem ezt az egészet, most ez se oldotta meg a problémát, akkor ki kéne rakni valakit, vagy változtatni. És nagyon érdekes, hogy sokszor azok a vezetők, akiket most ilyen furán fog hangzolni, ezek a toxikusabb jellegű, hogy mindig ők... az utolsók, akik gondolnak magukra, hogy lehet, hogy a fejétől bűzlik a hal, pedig ez annyira szép ez a mondás, és mindig visszatekeredik oda a dolog, de hogy valahogy ott vagy nem akarja beismerni, vagy könnyebb a másikra fogni, hogy ott a szomszéd hülye zöldebb.
2: Nem, egyébként ilyen van, és talán egy másik adásban már említettem, hogy nekem voltak olyan ügyfélcégeim még régebben, tehát amikor még ilyen inkább a multi környezetben dolgoztam, hogy volt ilyen őrszolgálat a parkolóban, hogyha megjött a vezér, akkor ment a híradó ilyen riadóláncban, hogy hogyan jön be. Tehát, hogy milyen a kedve, most éppen mi van vele, férfiak is, nők is, tehát itt semmi különbséget nem tudunk tenni, és hogy amíg ott végig döngött ezen az emeleten a főnök és beért az irodájába, addig körülbelül az egész cégben elterjedt, hogy ma jó napja van a főnöknek, úgyhogy ma mindenki nyugiba, vagy ma úgy jött le, hogy így lefagytak a képek a falról, a dementoroktól, Úgyhogy akkor most mindenki húzódjon meg. És én egyetlen egyszer kérdeztem meg egy ilyen vezetőtől, hogy figyelj, belegondoltál már abba, hogy neked van 120-valány alkalmazottad, akik itt dolgoznak veled közvetlenül a területen, mert vannak többen, akik kint vannak, de ez a 125 embernek a napi, mindennapi jól léte, az attól függ, hogy te tudtál erről, hogy ez attól függ, hogy te hogyan jössz be dolgozni, és hogy ennek a, hogy ez mit jelent, hogy 120-valány ember vagy jól van, vagy nincs jól, attól függően, hogy te hogyan érkezel meg ide.
1: Ez milyen jó lehet, hogy nem kell vérnyomásra fölérni semmit a kollégáknak, csak meg kell jelenni.
2: És egyébként ezt elgondolkodott, mert ő ezt ebből a szempontból nem gondolta végig, hogy az ő működése ugye egy nagyon vezérközpontú...
1: Nem kiosztotta az embereket olyankor rendesen.
2: Hát nyilván. Nyilván arról szólt a délelőttje, hogy akkor ugye ő ellenőrzött, és akkor aki, amiket talált ott, ugye mentek a raportok, vagy tartott egy vezetői megbeszélést, és mindenkit leordított, és hát persze, hogy mindenki egy gyomorgörcsel ült bent, és akkor Ildikó, hát nálunk, olyanok vagyok, mint egy család, mondom, az lehet, de milyen család?
1: Igen.
2: De milyen család, ahol,
1: ahol nem félnek, szívesen vagy ott.
2: Nem félnek, ahol ennyire félnek apukától, és mindenki az elköltözésen, meg a diszidáláson gondolkodik, akkor azért ez nem lehet, jó, lehet, hogy család, de nem annyira egy inspiráló család.
1: Viszont ezzel a témával rá is kanyarodhatunk arra, hogy mit veszíthet akár egy munkáltató is, hogyha ha ilyen helyzetbe, szituációba kerülünk, hiszen ugye itt most ő, mint munkáltató oldalt néztük, és azért valóságban, hogyha befolyásolja, most tényleg oké, nem tudjuk, hogy kereken pont ennyi embernek, de a nagy többségnek, aki az irodába körülveszi, meg nyilván, hogyha én most bemegyek és leordítom a haját három kollégámnak, és közvetlen alatta van még másik hat, hát valószínű, hogy a verzió, hogy éppen lenyeli, és ő nem mondja tovább, vagy B verzió bemegy, és ő még másik három kollégát leordít, az meg tovább megy, akkor a következő átmegy a targoncával a másik lábán majd utána, akkor azok visítanak. Úgyhogy ez nagyon-nagyon komoly, súlyos következmény tud okozni, és itt gyakran vezetőként lehetne látni azt, hogy csökken akkor ugye a teljesítménye az egész vállalkozásnak, több lesz a hiba a vállalkozásban, az ügyfélélmény romlik, hogyha meg az ügyfélélmény romlik, nyilván akkor már a márka is sérül, ha sérül a márka, akkor ott már még komolyabb problémák lesznek, és addig, amíg még csak egy-egy kollégánál észlelhetőek ezek a tünetek, és jobb esetben észre is vesszük, mert most nem kell nekünk azonosítani, nem vagyunk orvosok, meg semmilyen specialisták, hogy ott na, látom, hogy a Marika kiéget, írjunk neki föl valamit, hanem lehet ott valahol finoman puhatolózni, vagy valami olyan irányba elmenni, hogy segítsük neki a működését, hogy akár ő maga felismerje, vagy hogy megkérdezzük, hogy minden rendben van vele, tehát egy kis törődés is.
2: Igen,
1: már.
2: Egyébként ez nem kerül rám nagyon sokba, hogy amikor azt mondom, hogy vagy én, mint csúcsvezető, vagy a középvezetőimen keresztül mondjuk azt mondom, hogy ilyen havi egyszer, két havonta egyszer azért kérdezzük meg a kollégáktól, hogy na, tényleg, hogy érzed magad, miben tudok neked segíteni, ezért 0 forintba kerül, és kb. Egy negyed órás beszélgetés.
1: Jó, mondjuk, hogyha van 30 emberem, akkor az már úgy, de nyilván ez hatványozódik, de
2: meg is térül egyébként.
1: Fontos. Igen.
2: Nem megtérül. Meg egyébként az egész cégnek ez a belassulás, amit itt az előbb felsoroltál, ezek ugye olyanok, mint a fékezések az autópályán, hogy
1: kígyó,
2: igen, hogy attól kígyó, lesz dugó, hogy először csak egy valaki megbámulja azt, ami nincs is ott, aztán a másik azt hiszi, hogy valami van, és akkor így, tehát a kiégés is így van, hogy először csak egy embernen, vagy kettőn érződik, hogy mondjuk elfáradt egy részleg, mert mondjuk tényleg túl van terhelve mondjuk az értékesítők csapata, vagy az adminisztrátorok, vagy a raktárban dolgozók folyamatosan nem megállás nélkül pörögnek, és van az, hogy egy részleg elfárad, egy-két ember, nem biztos, hogy egyszerre, persze, nem mindenki egyszer esik ki, és akkor ennek van egy ilyen tovagyűrűző hatása, hogy akikkel ők kommunikálnak, amely feladatokat ők végeznek, azok kezdenek el belassulni, megsérülni, és gyakorlatilag ez így a kéges fertőző, mondhatjuk ezt.
1: Hát mert ugye a hangulatot is viszi, és ugye ez egészen el fog menni odáig is, amikor van egy kolléga, aki azt mondja, jó, köszönöm szépen, ez a cég, ez ilyen nem komfortos itt lenni, nem jó a közösség, mindenki állandóan morog, én elmegyek. És általában nem az szokott elmenni, aki ki van égve, mert ő nem tud magával mit kezdeni, és abban a langyos vízben ott el van, hanem a legjobb emberek is tudnak ilyenkor elköszönni, és nyilván beszéltük azért, hogy a legjobb ember is ki tud égni.
2: Igen, főleg leginkább azok, akik nagyon lelkesek, mert ugye, ha valaki eleve magasabb fordulatszámmal futja a távot, mondjuk tegyük fel, hogy a munka az egy maratoni futás, ugye, mert igen, minden nap be kell menni, és minden nap el kell végezni egy bizonyos feladatot, tehát ez egy maratoni futás. És akkor vannak emberek, akik ezt a maratoni futást egy sprinter sebességével végzik, mert lelkesek, mert nagyon akarják, mert csinálják, és nem tudják beosztani mondjuk az erejüket, elfogy a levegő, és ezek a lelkes sprinter típusú munkavállalók sokkal hamarabb kiégnek, mert ők ezt a maratoni távot egy sprinter sebesség próbálják abszolválni.
1: És ebből lehetnek a konfliktusok
2: is. És ebből lehetnek, igen.
1: Egyszer volt ilyen tapasztalatom, ebbe így beleálltam, és saját magam megéltem, hogy így kvázi interim oda mentem egy céghez segíteni, na akkor itt megfejlesztjük a vállalkozást, és milyen király lesz minden, és egy nagy motiváció, oda mentünk, a cégvezető is nagy motivált volt, és akkor itt fú, tényleg lesz valami, csak elfelejtettük azt a tényezőt, hogy van egy-két vezető, aki ezt ilyen személyes támadásnak vette, és ez a motiváció átment egy ilyen, hogyan tudunk mindenáron megakadályozni valami, amit hogyan tudunk panaszkodni, hogy éppen most ő miért nem ő kezeli ezt a helyzetet, és miért nem neki kell riportálni ezt, mert az az ő osztálya, közben meg nyilván érezhető volt, hogy az egyik legnagyobb hátráltató tényezője is lehetett annak a helyzetnek, és közel fél év telt el, és szerintem lettek nagy eredmények, meg elértek jó sikereket is. Kicsit a gondolkodásmód is tudott változni, viszont ennek kb. Sajnos a másik oldalra az lett az ára, hogy ott én mondtam azt, meg a cégvezető is, hogy ezt nem tudjuk így folytatni, mert ennek nincs értelme. Tehát, hogy minimális javulás történt, de hogy kb. Mit tudom én, 30%-a 80 helyett a 100-ból, amit mi megterveztünk, kitaláltunk, hogy haladjunk, mert így elkezdték belülről a működést így meghekkelni, és voltak olyan kollégák, akik meg nem azért csinálták ezt, mert nem akartak fejlődni, hanem egyszerűen már mit én 20-30 éve ott dolgozó kolléga, egyszerűen csak bele volt fáradva.
2: Hát igen, és ugye a vezetők, vagy hát a tulajdonosok ugye nagyon értékelik ezeket a sprinter típusú embereket, és mondják, hogy látja, hogy milyen lelkes ez a kollega, nem mondom, jó lelkes, úgy pörög itt, mint az atom, de ezt a távot, ezt a mindennapos 8 órás munkát ezzel a sebességgel ön szerint meddig fogja bírni, és amikor meg majd lecsökken az egyébként nagyon magasan lévő, tehát extrém magas pörgési száma, hanem lecsökken egy normálra, akkor a vezető azt fogja magában érzékelni, hogy a kollégám már nem olyan motivált, mint régen, holott éppen akkor teljesít azon a szinten, ahol mindig is kellett volna, igen, lennie.
1: Ez a jó kis térértékelésben.
2: Igen, tehát hogy nem kell pofon azt várnunk, sőt, hát igazából nekünk magunknak kellene azt mondani a kollégának, hogy figyelj, légy szíves, mondjál nemet. Nekünk is van egy ilyen kollégánk, aki minden nagyon, nagyon lelkes, mindent újat meg akar tanulni, és mindig mondjuk, hogy nem, ezt most figyelj, tényleg gondold végig, nézd meg, hogy befér-e, mert attól félünk, hogy el fog fáradni, és nem fogja ezt bírni.
1: Többet veszítesz
2: fel, és többet veszítünk, és utána kikattan nekünk, és aztán visszajön a feladat is, meg az ő pótlása, meg hát tök lelkismert fúdásunk lesz, hogy kiégettük a kollégánkat azzal, hogy nem vettük észre.
1: Nektek igen, más meg fölsett, másnak fölsett tűnik, vagy nem is érdekli, mert azt mondja, hát csak egy, hogy is szokták mondani, nagy cégeknél, mint a sok termékes cégnél, ez csak egy cikkszám, meg csak hát, egy adószám, vagy csak
2: igen,
1: egy tajszám.
2: Ez egy tajszám. És a másik meg az, hogy értékeljük azokat az embereket is, akik nem azzal a hatalmas amplitúdóval érkeznek be a céghez, hanem ez a jó napot kívánok, elfoglalom munkállomásomat, szép tisztességgel, megbízható módon, kiszámíthatóan, kiegyenlítetten elvégzem a munkámat, majd hazamegyek, köszönöm szépen, megvoltam. Ez egy nagyon értékes munkatárs, mert ez azt jelenti, hogy egy nagyon hosszú távon tud dolgozni kiegyenlítetten. Erre meg azt szokták mondani, hogy hát igen, elvégzi a munkáját, de hát nem látszik rajta, különösebben a lelkesedés.
1: Délután már nem motivált, amikor otthon van. Igen. Hát és akkor ebből bele is tudunk ugrani abba a részbe, hogy akkor itt lesz egy ilyen toborzási költségünk, egy betonítási költségünk, egy termelés kiesés, bármilyen dolog, ami is szóba került bármilyen vállalkozásnál, elvesztett ügyfelek, vagy akár a ügyfélkapcsolatoknak a megromlása, és ez nyilván a vállalkozás bevétel árbevételétől is függ, hogy mennyire hatványozódik az a szám, a kis számból mennyire lesz nagy, de sok millió forintba is tud kerülni, és tényleg pici apró lépésekkel, segítségekkel, gondolatokkal ezen lehet javítani, és lehet a cégben új lendületet hozni. Erre is amúgy vannak ötletek, de majd most itt a szünetben mi is megbeszéljük azt, hogy vannak-e ilyen ötletek, vagy nincsenek, úgyhogy hallgassunk egy számot.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irány szabnak.
1: Na, most már rendesen körüljártuk itt Istvánnal az elmúlt egy órában azt, hogy mi az, hogy kiégés, hogy ismerjük fel a hétköznapokban, meg a munkában. Kicsit azt is megnéztük, hogy mi az, amikor csak simán kifáradtunk meg, mitől látjuk azt, hogy ez a kiégés, ugye a fáradtságot, ezt ki lehet aludni vagy pihenni, amíg a kiégést azt nem. Kicsit arról is beszéltünk, hogy általában azok az emberek égnek ki a leggyorsabban, akik ugye a leglelkesebbek vagy a legmotiváltabbak, és ugye ennek van egy ilyen csapatra gyakorolt hatása, szóval ha egy-két emberünk kiég, akkor ez hát ugye fertőző, és hát viszi magával a többit. És hát a kérdés az, hogy ugye mit veszít a vállalkozás. Azt láttuk, egy picit fel is soroltuk, hogy több hiba, kevesebb ügyfélelégedettség, lassuló termelés, tehát itt komoly pénzekről is van szó. Az emberek többet vannak táppénzen, kismillió oka van annak, hogy egy cégnek miért nem éri meg. Na és akkor kérdés, hogy ugye mit lehet csinálni.
2: Igen, hát na itt is rengeteg lehetőség van szerintem, aztán nyilván majd mindenki eldönti. Először is mielőtt, ha valaki ezt hallgatja, most nyilván nem tudjuk megállítani, lepauzélni, de érdemes így átgondolni, hogy ebből bármit is megérzette vagy ismerte föl, és mielőtt így nagyon rámennék arra, hogy mit lehet tenni, én azért fölírogatnám, hogy miket észlel ő magán, és mik azok a pontok, ahol úgy azt véli felfedezni, hogy vannak itt ilyen hasonlóságok, és ezek visszatérő jelenségek. Mert hogyha ez nem visszatérő, akkor nyilván ezt nem definiálnám így, meg most nyilván fog itt megorvosolni ezt a helyzetet, de hogy akkor azzal lehet valamit kezdeni más témában.
1: De egyébként nagyon kiváló kiégés tesztek vannak fönn a neten.
2: Na hát akkor azt érdemes.
1: Szóval beírja valaki, hogy kiégés teszt online, vagy kiégés teszt mint olyan, vagy burnout, ugye valamikor így, vagy stressz teszt, rengeteg van, tehát, hogy persze tök jó, hogyha itt most mi felsoroljuk, de szerintem az a legjobb, hogyha valaki legyet kinyomtat, leül, és elkezdi számolni valóban ennek. Mert az, hogy egy kicsit mondjuk fáradtabb vagyok, attól még nem kell magam kiégetnek minősíteni, de amikor mondjuk 10-15 jelből már mondjuk 10-et azonosítottam, akkor azért ez már elég valószínű.
2: És ugye visszatérve, hogy mit lehet tenni, annak idején, amikor elkezdtem ezt érezni, fogalmam sem volt, hogy mit kezdjek vele. Most nyilván nem mondom azt, hogy fú, itten nagyon, hogyha én jól tudom és jól emlékszem, aztán nyilván lehet, hogy most már teljesen máshogy van, hogy én úgy tudtam, hogy van ennek három fázisa. Az első, amikor még nincsenek ilyen fizikai jelei, meg semmi, csak így érzed, hogy terhelt vagy, kevésbé akarsz aktívan lenni a hétköznapokban, munkában. A második fázis, amikor már tényleg érzed ezt a kimerültséget, nem akarsz fölkelni, már így lassabban akarsz működni, már kevésbé van kedved úgy értelmesen felöltözni, átöltözni egész nap, csak így a pizsomába flangálsz még hétvégén is a lakásba. Tehát, hogy vannak azok a fajta jelek, ami ott a következő fázisban, és akkor nyilván ez a, most remélem jó sorrendben mondtam, hogy nem visszafelé van, mint a megégésnél, de a harmadik fázis meg, amikor már klinikai esetként kell elmenned, és akkor már tényleg kórházi kezelésre kell menni, és most itt oké, hogy beszélgetünk erről a témáról, de el lehet ide komoly egészségügyi károsodásokig jutni, akár bele is lehet halni egy ilyenbe. Úgyhogy nyilván kemény téma, de nem szabad így félváról se venni, hogy hát most ezt érzem, aztán majd javul, az jobb lesz, mert elmegyek bulizni, és akkor jó berugok, és majd holnap után megoldódik. Nem fog megoldódni, tehát minél jobban és tovább húzza az ember, annál nehezebben lehet kijönni ebből, és annál kevésbé fogja tudni megszabni azokat a saját korlátait, határait, ami segít a...
1: És ebben azért van egy generációs és egy nemi különbség is, tehát, hogy a nők nehezebben húznak határokat, mert alapvetően nem erre szocializálódtak, hogy kijelöljék, hogy akkor eddig és nem tovább. Szóval most, hogyha ezt a korábbi adásunkból, a kommunikációs adásunkból ismeretes, talán asszertív kifejezést, tehát ez az önérvényesítő kommunikációt ide behúzzuk, hogy az idősebb generáció, és most már magamat is ide sorolom, tehát az X-es munkavállalók, de már te is szívem, nem, szóval nem. De.
2: Még fiatal vagyok.
1: Jó, te persze, örök ifjú, de hogy alapvetően az X-es és az Y generációnak már egy része azért abban szocializálódott, hogy ez a jól terhelhető, mindenre azt mondjuk, hogy persze, oké, megcsinálom, itt a hátam, vágjál rajta nyugodtan, szét három töltyfát. Nyilván az egyel régebbi, tehát a baby boomerek, akik már ugye kevésbé vannak a munkaerőpiacon, ők aztán meg hát pláne abszolút.
2: Abszolút. Önnyugdíjas kiégettek
1: most. Ők aztán nem is ismerték ezt a szót, ezért szokták így bezzegelni, hogy hát bezzeg a mi időnkben nem volt olyan, hogy nem tudom én, hát persze, hogy nem volt, de legalább cserébe alkoholblisták lettek, meg cserébe hamarabb haltak.
2: Hát meg a háborús időszakok. Tehát
1: cserébe sok minden rossz érte őket, de igen. Hát ők ezt nyilván azt gondolták, hogy majd egy pálinkával, meg én nem tudom, mivel fogják majd orvosolni, de minden akarok ebből viccet csinálni. Úgy alapvetően a fiatalabb generációk viszont sokkal hamarabb tudják jelezni azt, hogyha egy munkahely az ő számukra toxikus. És ezt szerintem jól van így.
2: Még érkezés előtt is már néha jelzi.
1: Nem, szerintem nagyon, nagyon helyesen és nagyon jól érzik azt, akár a Z generáció, hogy mi az, amit ő szeretne, hogyan szeretné, ugye ők látták az X generációnak a magáról elfeledkezett munkamániáját, és azt mondja, hogy oké, én szeretnék dolgozni, de nem úgy, mint az anyám meg az apám. És ez szerintem...
2: És nem is annyiért.
1: És nem is annyiért, és nem is igen. Így, és egyáltalán megváltozott a világ, hogyha ezt hallom mindig, hogy jaj, ebben a változó világban, akkor változzon a világban a munka, és ez a munkáról való elképzelés is. Igen. És ezért tök jogos, hogy a fiatalok már nem biztos, hogy itt 5-6 évet úgy akarnak végigcsinálni egy monoton munkában, hogy aztán a végén ők is kiégjenek és kövessék szüleik példáján.
2: És így erre ez egy nagyon jó felismerés is lehet, hogy a szülőknél is megvan ez, hogy na már most a gyerek hogyan dolgozik, hogy nem dolgozik, nyilván most ezt nem lehet nagyon általánosítani, mert szerintem mindenki szinte egy egyediség, hát nyilván nincs két egyforma ember, bár mondjuk hallottam, hogy a világon mindenkinek van legalább egy hasonmása, úgyhogy ezt még egyszerűen kíváncsi lennék, hogy találkoznék valaki. Ez érdekes lenne, de hogy összességében tényleg elmondható, hogy vannak a munkák, között is különbség, meg az emberek között is különbség, és nem mindenkinek való minden. És ezért jó, hogyha fiatalon még van lehetősége valakinek több helyet megtapasztalni, és kicsit céltudatosan menni, és pont amikor legutóbb veletek voltam ezen a hát ilyen kis beszélgetésen, nem tudom, az iskolában, hogyha egy emlékszel rá, most nem tudom, mi volt a neve az iskolának, meg hogy volt, de hogy ott is így azt éreztem, hogy lent volna kérdésük, de nem mertek kérdezni, és akkor ültek, mint a nem mondom ki a szót.
1: Igen, a gimnazisták azok arra vannak kondicionálva, hogy jobb, ha nem szólalok meg, és ott van tanárnéni majd helyre tesz, ugye nekem is volt vele egy kedvenc élményem, hogy mondtam valamit, hogy nyugodtan vállalkozzatok, legyetek bátrak, akár halad, csináltok kezdetben egy kis műkörmös képzést, a stb. És tanítónéni mindjárt beleszólt, hogy hát remélem több eszük van annál, mint hogy egy műkörmös vállalkozást csinálnának. Én nem megmondom, hogy remélem több eszük van annál, mint hogy elhiggyék azt, hogy így az iskolapadból bemennek az egyetemre nulla tapasztalattal, és amikor kijönnek, az álommunka várja őket, ennél igen. Biztos több eszük legyen. Gondoltam, tanítónéni is sokat látott a valóságból, hiszen 30 éve ott dolgozik egy iskolában, a munkaerőpiacról szerintem kevés infója van. Na mindegy.
2: Ez olyan, mint a politika is, hogy megmondják, hogy hogyan kell jól vállalkozni, de közben sose vállalkoztak, igen, és úgy hoznak szabályzást.
1: De azért ők szabályozzák.
2: Nagyon, nagyon nehéz ebben igazságot tenni, hogy kinek, mikor, miért van igaza.
1: Hát így van. Úgyhogy szerintem az a legjobb, hogyha a munkavállalók egy kicsit követik, és tanulnak mondjuk a fiataloktól önérvényesítés témában, de elég, hogyha csak annyit megtesz magáért minden munkavállaló, hogy például kijelöli a határait.
2: És akkor itt beszélni is fogunk, akkor most az egyéni
1: szinten miket lehet
2: csinálni. Igen, az egyéni,
1: most jönnek az egyéni stratégiák, hogy azt mondom, hogy megtanulok tudatosan nemet mondani olyan feladatokra, amik nem tartoznak a munkámhoz. Aztán...
2: A priorizálás az nagyon
1: így
2: fontos.
1: Így van, azt mondom, hogy nem kell nekem mindent egyszerre megcsinálnom, amit ma kértek tőlem. Nem szorongok attól, hogy amit a nagyfőnök kért, azt ma mindenképp meg kell csinálnom, mert holnap leharapja a fejem, mert kiderül, hogy holnap nem is emlékezett rá, hogy mindent kért tőlem, hányszor hallok ilyeneket a
2: ügyfelektől. Itt mi beszéltük is talán az egyik régebbi adásunkban, hogy a priorizálásnál is ott van egy ilyen, meg a nemet mondásnál is, hogyha túl sok feladatod ad a vezető, akkor most nem azt mondom, hogy visszadobjuk az asztalra neki, kérdezünk, de legyünk vissza. Bátrak, hogy akkor melyik most a fontosabb, igen. Mikorra, és melyiket tudjuk akkor eltolni, mert most nyilván azt biztos vagyok benne, hogy van olyan helyzet, amikor közli, hogy akkor mind a kettő is azonnal ugyanolyan fontos, akkor jó, akkor kinek tudok még kiadni feladatot ebből, hogy együtt meg tudjuk csinálni.
1: Igen, egyébként lehet, hogy ez nem olyan jó hír a munkavállalók, aki munkavállalóként hallgatja, de a kiégésnek a megelőzése aznak az elsődleges primér kulcsa, az nálunk van, magunknál. Tehát, hogyha mi hagyjuk, vagy én hagyom munkavállalóként, hogy rám öntsenek nagyon sokat, soha nem mondok nemet, nem jelölök határokat, nem kérdezek vissza, hogy ez mi mikorra kell, stb. Hagyom, hogy én így beöntsön a munka, és soha nem csinálok magamnak tudatos pihenőidőt, hanem én így feláldozom magam a munka oltárán, akkor ne csodálkozzak azon, hogy fel is áldoznak a munka oltárán, és tényleg ki fogok rajta égni.
2: Hát és akkor igaz lesz az a mondás, hogy melyik a lovat fogják ütni, ugye melyik hajt, és az értékesítésben ezt nagyon jól megtanultuk mi is annak idején, hogy ha valaki nagyon jó volt, akkor milyen érdekes, hogy mindig azért 10-20%-kal nagyobb növekedést vártak el tőle, mint a másik kollégától, aki ugyanúgy macskakörömbe, ugyanúgy hajtott, de hogy próbálta a célokat, de nem tudta elérni, és azért ez egy ilyen befolyásoló tényező. És itt még írtuk a tudatos pihenést, hát most nem csak írtuk, hanem gondoljuk is, hiszen most itt nem arra gondolok, hogy a munkaidőben akkor feküdjünk le egy körre.
1: De amúgy akár, tehát hogy én láttam olyan munkahelyet, például voltam az egyik étteremláncnak, egyszer őket auditáltam, jelentkeztek ilyen felelős munkáltató díjra, és meglátogattam szórópróbaszerűen néhányat az étteremlánc éttermei közül, és megnéztem az öltözőt, hogy hogy néz ki a munkavállalói tér, és ott például van ilyen, hogy volt azért, ott bevezették azt, hogy egy relax fotel, és akkor munka, nem tudom, azt mondom, hogy másfél vagy két óránként volt egy ilyen 5-7 perces pihenés. Vannak olyan munkahelyek, ahol csinálnak oda ilyen pihenőszobát, egy parti csocsót lejátszunk, azt haladjunk, de nem csak az ilyen intellektuális munkakörben, hanem akár a fizikai munkásoknak is van egy boxzsák, vagy egy lehetőség arra, hogy egy kicsit kimenjenek, leüljenek valahol.
2: Ez amúgy régebben így még egy nagyon ilyen szitok volt, hogy na persze, mert majd itt bemegyünk játszani, meg hasonlók, és ugye a multiknál terjedt el, igen. De én most már több ilyen kis középvállalkozásnál is láttam ehhez hasonlót, ahol pont most az egyik ilyen üzleti csoportban lévő társam, barátom, üzleti partner, ő mesélte, hogy hát náluk minden egyes munkanap után szokott lenni egy kisebb ilyen pingpong verseny kb., ami teljesen jól tud lenni, és annyira összekovácsolja őket, hogy tényleg tud működni ez a családias légkör, és le tudják vezetni az energiát.
1: Igen, és egyébként ezzel azon az 5-10-15 percen, amíg az emberek ott kicsit valamit levezetnek, azzal sokkal magasabb hatékonyságot nyer a vezető. Egyébként az is beszédes, amikor mondjuk ott vannak ezek az eszközök, de soha senki nem meri használni, mert attól félnek, hogy azt gondolják róla, hogy akkor lóg a munkából, szóval, hogy ez is sokat elárul a vezetésről.
2: Régi munkakultúra, ugye?
1: Ez a régi munkakultúra, hogy ott van, de nem használjuk, mert nehogy azt higgyék, na mindegy. És mostanában terjed ez az úgynevezett ilyen munkahelyi jólléti program, vagy angol nevén well-being, de én inkább szeretném jóléti programnak mondani, jólléti, ami azt jelenti, hogy a vállalatnak vannak ilyen struktúrált intézkedései, hogy a cégben dolgozó emberek azok minél egészségesebb legyenek, most az ilyen szűrőprogramok, meg ilyenek, ez már alap. De például az, hogy mondjuk fizetnek 2-3 órás ilyen coachingot a kollégának, hogyha azt érzi, hogy ki van égve, vagy be lehet fizetni ilyen utazásokra, és akkor elmegy tényleg egy hétre a munkatársi csapat. Tehát sok minden program van, és az érdekes, hogy ezek a vállalatok, ezek sokkal magasabb hatékonysággal számolnak be utána.
2: Meg ugye növeli a vállalkozásnak az értékét is, úgymond ez az, hogy is mondjuk, munkavállalói márka jellegét, hogy ott a vállalkozása tényleg foglalkoznak a kollégákkal, és nem csak egy tajszámként.
1: Hát meg az otthonról végezhető munka, egyébként arról is nagyon sokat beszélhetnénk erről, az bizonyos home office-ról, mert ugye a Covid alatt azért kiderült, hogy hogy elműködött az ország ilyen, tudom hány százalékban home office-ból, és utána visszatértek az emberek, a munkáltatók ehhez, vagy visszarendeződtek nagyon sokan, vissza akarták csalogatni a dolgozóikat az íróasztalhoz.
2: Sokba kerül az iroda.
1: Meg szeretik, ha ott ülnek a kis csibék, akikhez így bármikor hozzá lehet vágni a feladatokat, de közben meg az emberekben megképződött az az igény, hogy már nagyon sokan úgy jönnek el a munkaerőpiac, hogy azt mondják, hogy ennyi fizetést kérek, ezt szeretnék, és mondjuk minimum egy vagy két nap home office per hét. Vagy egy hónapban egy home office kontingenst kérek, és egyébként ez nagyon sokan segít a kiégés megelőzésen, ha belegondolsz, mert az is nagyon kiégető, hogy te mondjuk állandóan ingázol a munkahelyed és a lakásod között.
2: Hát is sokszor valakinek akár egy órás, másfél igen, órás körül. Igen. Most, hogyha belegondolunk, hogy 8 órát kell dolgozni, meg még 3 órát mondjuk autókázok,
1: igen.
2: Azért az elég
1: idegörlő. Vagy tömegközlekedsz, bevásárolsz, viszed a gyereket, rohangálsz, semmit nem tudsz elintézni, mert ott vagy egész nap. Aggódsz azon, hogyha szabadságot akarsz kivenni azért, mert ügyeid vannak, és az ügyeket azért inkább csak napközben lehet elintézni. Szóval, hogy szerintem
2: nincs rugalmasság
1: a munkavégzésben, tehát a munkáltató sokat tehet azért, hogy ezt a kiégést megelőzze, és mondjuk ezzel a lojalitást is segítsen.
2: Úgyhogy, ha itt voltunk most egyéni szinten, azért felsoroltunk jó néhány pontot, meg beszéltünk kicsit a munka adó oldaláról is, hogy miket tud tenni. Picit ránézünk utána még egy-két ilyen célt, meg lehetőséget vezetői szinten, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk, vagy inkább javítsuk ezt egy kis zene után.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És ugye beszéltük is, hogy akkor, ha már egyéni szinten tudtunk ezzel a helyzettel kezdeni valamit, nyilván vezetői szinten is vannak felelősségek, meg lehetőségek, hogy mit tudunk kezdeni. Aztán utána pont így beszélgetésünk közben itt a szünetben bekerült egy ilyen téma is, hogy jó, rendben van, de mondjuk én szeretem a karrieremet, a munkámat, de akkor én mit fogok tudni kezdeni vele? És Ildi mondott egy ilyen nagyon erős szívbeszúró igazságot, hogy hát akkor lehet választani az egészséget vagy a karriered között.
2: Hát igen, nem mindig szoktam jó híreket mondani, vagy ilyen kellemes dolgokat. Általában az ügyfeleim nem azért fizetnek, hogy azt mondjam, amit hallani szeretnének. De még azt megelőzőleg is beszéltünk itt a szünetben, hogy így mit tehet úgy globálisan a munkáltató vagy a cégvezető. Hát azt, hogy elkerüljük azt, hogy folyamatosan egy ilyen harcoló alakulat, ilyen túlélő üzemmódban van az egész cég.
1: Ne a Star Wars-t forgassuk
2: le. Igen, nekem voltak ilyen ügyfeleim, hogy így akárhányszor mentem hozzájuk, mindig azt mondták, hogy hú, hát most aztán nagyon el vagyunk havazva, helyzet van, krízis van, tehát mindig folyamatosan ők olyanok voltak, mint egy ilyen, mint hogyha minden napjukban újra alakították volna a céget, és mindig, hogyha az első napon mentem volna hozzájuk. Igen, a startupot pedig már nem tudom, több évtizede működött, és valahogy ők ezt élvezték egy ponton, hogy ők mindig ilyen nagyon durván megoldják az aznapi, mint egy sorozatban, tudod, hogy van egy 100 000 részes sorozat, és a sorozatnak a részén belül megoldod a bűntényt, mondjuk. Ez baromi motiváló volt.
1: Ugyan volt egy csapatépítőnél játékunk, nyertem is egy italt, mert kitaláltam, hogy ki volt az elkövető.
2: Hát oké, de mondjuk ezt minden nap, lehet, hogy már kiégnél tőle, és alkoholista lennél, hogyha minden nap nyernél ezen egy italt, szóval, hogy igazából nagyon sokszor az a legfontosabb, amit a munkáltató tehet, hogy a céget egy ilyen élhető környezetté tegye. Tehát, hogy nem azzal bizonyítjuk a fontosságunkat, hogy minden percben valami krízist hárítunk el, hanem, hogy így beállunk egy normál utazósebességre, és repülünk egy utazó magasságon, és nem állandóan a felszállást, meg a leszállást nyomjuk, ami azért a legmegterhelőbb a szervezetre.
1: És most ki is mondtál még egy olyan plusz igazságot, hogy ebben már nem csak vezetői szinten vannak szerepvállások, hanem tulajdonosi szinten, és most nyilván nem egy multinacionális gigacégre gondolok, ahol átláthatatlan, hogy már kikinek a vezetője, meg Matrix szervezet, és akkor a Indiába ül az én főnököm, meg hasonlók, hanem itt egy kicsit ilyen kisebb szinten, egy kis közép, talán még a nagy vállalkozásból is szerintem bőven van, mert csak létszám miatt lett nagy vállalkozás, hogy ott azért a cégvezető vagy tulajdonos, ott még erősen befolyásoló, hogy ez a munkakultúra, meg a vállalati kultúra, vállalkozási kultúra az a kollégákkal is, hogy alakítják ki, és hogyan módosítják, mert hogyha ott már rossz irányba mennek el, nyilván most, hogyha már 60-an vannak, akkor nehéz változtatni, és nem mondom, hogy akkor mindenkit ki kell rakni, és akkor újraépíteni a céget, de hogy nyilván vannak azok a módszerek, ahol újra lehet ezt szervezni, és újra kell hálózni, és valószínűleg ott fognak kiesni emberek.
2: Hát meg amikor beszéltünk erről pár hónappal ezelőtt, amikor azt mondja a tulajdonos, hogy én nem várok többet a munkatársaimtól, csak annyit, mint magamtól. Hát, pont, ja. Én maximalista vagyok. Kedvenc párosításom ennek a két mondatnak így az összevetése, tehát magyarul az a magatartás és működés, mint a követendő, amikor valaki hajtja magát a cégért, amit egyébként ő, mint tulajdonos, szíve joga, hogy megcsináljon, de hát a kollégáktól miért várná el ők, igen, nem tulajdonosok?
1: 30 év múlva nem fog passzív jövedelmet adni azért a munkavállalónak.
2: Pontosan, és nem is, és szenvedje elő akkor az infarktusát, és akkor a többi a cégben meg hadd dolgozzanak az emberek, tehát hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt így értsék, meg azt, hogy mondjuk meg azt, hogy mi az elég. Tehát, hogyha nincsenek pénzügyi célok a cégben, hogyha nincsenek teljesítménymutatók a cégben, akkor soha nem fogjuk tudni megmondani, hogy valójában elég-e, amit csinálunk, hanem mindig azt érezzük, hogy többet, és ez az állandó növekedés kényszer, ami miatt mindenki azt gondolja, hogy igazából a nap tényleg nem 8 órából áll, hanem ameddig csak bírjukból, igen, mert azt érezzük, hogy nekünk többet kell csinálnunk. Na jó, de mihez képest? Tehát, hogy van egy pénzügyi cél, és a tulajdonos vezető azt tudja mondani, hogy ez nekem elég. 20%-kal növekedjen a forgalom. Követjük, meg vagyunk, srácok, innentől fölötte termelünk, nyugi, lassíthatunk, majd a következő évben Máté, már 30. Na oké, de közben ezek az emberek az én munkaeszközeim.
1: meg azért mondjuk nem szabad azt se, most mondtál egy ilyen kerek számot, de itt cégvezetőként szerintem azt is nagyon fontos egy cégvezetőnek reálisan látni, hogy a jelenlegi piaci környezetben csinált-e bármilyen felmérést, vagy vizsgálatot önmagában is, vagy a cégben, hogy tényleg az a 20% érthető és elfogadható, és jó-e, vagy csak ráütött a hasára.
2: Igen, és örüljön akkor neki, hogy nullán van megint, vagy stagnálni tud egy ilyen környezetben.
1: És közben mindenkit kiéget a 20% elérésén, és amikor 13 lett, de amúgy a piacon mindenki más csak 6-ot csinált, akkor is ott veri a tamtamot, hogy amúgy hol van a másik 7%, mert most emiatt nem tudom, nem ment el Ibizára, most mondtam valamit. Tehát, hogy azért ez nagyon fontos, hogy legyünk reálisak is a céljaink meghatározásában, és ami pont a vezetői szintű megoldásoknál az elsőként így megemlített, hogy reális elvárások legyenek, hiszen hogyan tudnánk mérni, vagy vezetőként, vagy munkavállalóként a korlátainkat, meg a határainkat kijelölni, ha nincsenek meg a határok se.
2: Hát meg a következetesség, hogy ugyanazokért a kihágásokért, ugyanazoknak, tehát hogy mondjam, mindenki egyformán kapjon következetesen pro meg kontra, mert ugye az is nagyon kiégeti az embereket, amikor kivételezés van, amikor azt érzik, hogy nem kapnak visszajelzést, csak akkor, amikor hibáznak. Tehát amikor gyerek státuszban vannak az emberek, az nagyon-nagyon kiégető, hiszen egy felnőtt teljesítményt várnak tőlük egy gyermeki státuszban. Tehát amikor nem kapunk visszajelzést, csak akkor, amit hibáztunk, vagy ha kapunk, akkor is azt halljuk, hogy ügyes vagy. Az ügyes az a gyereknek a jelzője, nem a felnőtté. Vagy azt látom, hogy amíg a Józsi megteheti, én nem tehetem meg, ugye a testvérek közötti féltékenység, hogy ilyen családhasonlatot hozzak, szóval ez nagyon kiégető, amikor azt látjuk, hogy a vezetőnk, vagy a tulajdonos az nem következetes, és nem törődik valójában mindenkivel, hanem vannak így a páriák, meg a sztárok, meg nem tudom, tehát hogy a vezető nagyon sokat tehet well-being program nélkül is, és ezek nem kerülnek egy fillérbe se, csak egy olyan munkahelyi légkört teremt, ahol nem kell állandóan tüzet oltani, és ahol az emberek kiszámíthatóan élik az életüket, mert a kiszámíthatatlanság okozza a legnagyobb stresszt az embereknek. És ezért, hogyha mindig változnak dolgok, hozok egy újítást, megint valamit kitaláltam, na már megint mit talált ki, ezek a kiszámíthatatlan dolgok, ezek emelik a stresszt, és ez nagyon durván hozzájárul a kiégéshez.
1: És ugye még kiegészítésként, hogyha már szervezeti javaslatokat is néztünk, azért talán tükröződhet az is, hogy akkor érdemes a folyamatokat megnézni, hogy hogyan alakulnak a helyzetek a cégnél, vagy akár a felelősségi köröket, hogy kinek mi a feladata, meddig terjed, hogyan vannak elosztva, mert ugye itt szoktak a legnagyobb konfliktusok lenni, és ebbe is szerintem nagyon ki lehet égni, amikor állandóan többet kell csinálni, mert rám tukmálnak olyan földet, ami nem is az enyém, és akkor ott már a motiváció is, mert minden bekapcsolódik, amiről beszéltünk, hogy a terhelést hogyan lehetne a kollégák közt elosztani. Szerintem ez is ilyen szervezeti szinten is azért áttekinthető, megnézhető, hogy hogyan vannak ugye a megbeszélések, nagyon
2: igen,
1: sok...
2: az információ áramoltatás.
1: Multicégek, igen.
2: Pont ma hallottam az egyik cégnek egyik munkatársától, hogy neki azokhoz a legnagyobb kiégést, hogy állandóan mennie kell az munkájához szükséges információ után. Hogy többet tölt a nyomozással, meg az utánajárással, mint magával a munkával. Szóval ez is nagyon-nagyon kiégető.
1: És megint egy social media kis ilyen rövid videót láttam, mostanában dobál nekem föl, mindig valahogy a témáinkhoz dob föl ilyet, és ott volt egy ilyen, hogy a cégvezető létrehozott egy meetinget, de hogy ők már nagyon modern cég újítanak, mi legyen a lehetőség az újításban, hát behoztak egy AI-t, aki segíti a fejlődést, működés, és akkor na, akkor összehívtuk a megbeszélést, itt vannak a csoportvezetők, és akkor az AI mondta a vezetőnek, hogy jó, de szerintem az XY embernek, most nevezzük Ákosnak, neki szerintem most nem kéne itt lennie, mert hogy ez most nem neki szól. Hát de hogy mindig itt szokott lenni, meg hogy ő is tudjon róla, hogy neki itt valamilyen szerepe van, meg hogy megjegyez az információkat, és akkor kioktatta az AI-ja a cégvezetőt, hogy de már pedig neki nem kell itt lennie, meg ez nem is az ő részlegéhez tartozik, ez az információ, ez nem ide kapcsolódik, és kvázi az AI-ja vitatkozott a tulajdonos ott a megbeszélés első szakaszába, és ott mindenki fogta a fejét, hogy amúgy milyen valóságos, meg igaz ez a történet, és el fogunk jutni erre a szintre is, és ebből így le lehet ráulni, lehet ugrani a fölösleges meeting tömkelegek, amikor főleg az ilyen nagy cégeknél a meetinget szervezünk, hogy mi legyen a jövő héten a meetingnek a témája, ahol megbeszéljük azt, hogy hogy kellene majd azt a problémát megoldani, ahol a problémát megvizsgáljuk, és egy ilyen, nem tudom, problémafát állítunk fel, abból végigmegyünk egyesével, és akkor kvázi egész 12 hónapot eltöltöttük ugyanazzal a badarsággal, amit lehet, hogy egy jól szervezett, előkészített megbeszéléssel meg lehetett volna oldani.
2: Hát igen, és akkor mi nem beszéltünk a fizikai környezetről, hogy milyen fontos, hogy azért olyan, ugye ott ülünk, vagy állunk, vagy dolgozunk egy helyen 8 órákat, hogy ez milyen az a környezet, mert az, aki mondjuk csak egy pár órát töltött mondjuk tulajdonosként, annak nem biztos, hogy ugyanaz a dolog, aki

0: és hogy legyenek ott helyek. Én például mostanában voltam egy ilyen nagy multinál, ahol vannak ilyen kis intimebb sarkok, ahol 2-3 ember le tud ülni, mert amúgy mindenki egy hatalmas nagy térben dolgozik. Meg van olyan, ami ilyen magányos fülke, ahol egy darab szék van, és oda le tud ülni, és utána vissza tud menni a többiekhez. Tehát, hogy több nemű legyen a tér, mert többféle munkát csinálunk. És az is segít nagyon sokat a kiégés megelőzésben, hogy én mondjuk el tudok mozogni a munkaállomásomtól, bemegyek a konyhába, beszélek két emberrel, közben leülök, megcsinálom a dolgomat, visszamegyek, és ezzel nem azt mondták, hogy lógtam, hanem hogy tettem egy kört annak érdekében, hogy információt szerezek, meg is csináltam, ittam egy kávét, visszaültem, és tanuljad neki tudok menni. Szóval a munkai környezet is rohadt fontos.
1: Igen. Hát nagyjából azért lassan most már itt kezdünk érkezni a vége felé a mai napunknak, és szerintem azért rengeteg mindent összehoztunk meg összefoglaltunk ebben a témában. És egy-két ilyen kulcs gondolat, hogyha így bennünk van, majd megmaradna, az nekem például olyan lenne, hogy a kiégés az nem egy egyszerűen egy fáradtság, hanem a tartós terhelés következményeként is lehet, akár az egész működésünket megváltoztathatja. Úgyhogy ezt én mindenféleképpen elviszem magammal, hogy hogyan lehet jobban odafigyelni nyilván most attól függetlenül, hogyha valaki tud valamit, azért jó dolog, hogyha ez olyan, mint amikor elolvasunk egy könyvet, és többször beszélünk róla, többször olvassuk el, akkor mindig is fogunk tudni kiszedni majd olyan információt, ami számunkra hasznos. Másik nagyon fontos, amiről ma beszéltünk, hogyha egy ember fárad el, akkor lehet egyéni problémáról beszélni, de hogyha az egész csapat fárad el, akkor már érdemes az egész rendszert megnézni, megvizsgálni, hogy cégszinten jól működik-e, vagy akár ott a szervezeti, vagy osztály szinten a működés. A harmadik ilyen terület pedig az, hogy üzleti szempontból a kiégés az nem külön költségsorként jelenjen meg ne úgy kezeljük, hogy na ott egy egyéni probléma, majd akkor ott azt így levágjuk, és akkor megoldódik, hanem ez meg fog jelenni a hibákban, a lassulásban, a fluktuációban, az üzleti teljesítményben, és végül szinte minden másban is, úgyhogy az egy eléggé fontos szempont lehet így cégvezetőként is ezt külön kezelni. Úgyhogy nem tudom, hogy még lesz egy zenénk, és utána folytatjuk, vagy...
0: Megnyomjunk be egyet, jó, igen.
1: És köszönjük. Akkor utána le is zárjuk ezt a napot, és ezt a három gondolatot mindenképp elvinném.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És akkor elérkeztünk az utolsó záró gondolatokhoz. Ma este a kiégésről beszélgettünk, hogy hogy jelenik meg ez a munkában, a magánéletben, honnan ismerjük fel, mit tettünk érte, vagy ellene, főleg ellene. És mindenkinek gondolom, akár céget vezet, akár egy cégben dolgozik, lett egy csomó gondolata arról, hogy ő most hol tart ezen a kiégés skálán, mondjuk 1-től 10-ig, hogy akar-e valaki esetleg ennek egy teszttel utána menni, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy tegyünk meg magunkért mindent. Nekem egyébként az a mai napnak, vagy ennek az estének a tanulsága, hogy én nem gondolom, hogy másra kell várni, hogy észrevegye az én kiégésemet, hogy nem tudhatja senki annál jobban, hogy hol tartok ebben. Nem várhatom el, hogy a kollégáim észrevegyék, hogy a főnököm intézkedjen, hogy a családom vegye el rólam terheket, hanem én azt gondolom, hogy a 100%-os kontroll az amúgy is a kezemben saját magam fölött van, szóval én más embereket nem tudok befolyásolni, csak magamat. Szóval nekem az az elviteles edénykében az van, hogy én is most ezt fogom csinálni, hogy megnézem, hogy hol tartok, és melyik feladatomban, vagy melyik szerepemben hol tartok a kiégésben, mert én is érzem magamon a fáradást, a lassulást, szóval talán
2: gondolom, ez... Gondolom, hogyha a mai nap tanulságaként lesz valami forgatókönyvet rá, hogy mit kezdjél és csinálj vele, és hogyan tudod visszahozni magadat a jobb energetikai sorba, hogy ne érezd azt, hogy még egy szinttel följebb lépsz, és már nehezen lehessen visszafordítani.
1: Igen, meg azt, hogyha megtaláltam az egyensúlyomat, akkor ne pakoljak magamnak megint túl egy csomó feladatot. Tehát, hogy rám sajnos ez jellemző az én munkastílusomra, hogy kitisztítom magam elől, megvan az egyensúlyom, középpontomban vagyok, ezt egy darabig élvezem, és utána ismét megterhelem magam egy csomó dologgal.
2: Jövök, én is kitállok neked pár dolgot.
1: És akkor van az embernek igen egy ilyen barátja, aki ahelyett, hogy élveznénk együtt, azért még feladatokat is adogattunk. Igen, szóval ez nagyon jó, hogy mondod. Te leszel az első, akit leveszek a listán.
2: Köszi.
1: Nem, de komolyan. Mert ez mert jellemző, hogy amikor az ember azt tanulta, vagy abban szocializál, hogy a pihenés az valami ördögtől való, tehát hogyha végigfekszel a kanapén és csak úgy olvasol, akkor valójában lopod a napot, tehát hogy mindig tevékenykedni kell, ez önmagában szerintem kiégető. Úgyhogy én ezt viszem el. Úgyhogy ha a hallgató esetleg magára ismert, aki hasonló hozzáállása van az élethez, akkor talán kövessen engem, és akkor alakítsunk együtt egy ilyen virtuális klubot. És te István, mit viszel el?
2: Hát most jelenleg a cuccaimat, hogyha nem felejtem el, akkor azt mindenképp viszem majd magammal. A mai nappal kapcsolatban, végülis az előző szekció végén ott én elmondtam az egyik fontosat. Talán egy saját tapasztalatot tudok megosztani, hogy én elkezdtem lelassítani bizonyos munkáimban magamat, és elkezdtem kevesebbet vállalni, vagy máshogy szervezni. Nyilván vannak határidős munkák, amik felülírják az életet, vagy olyan dolgok, amiket nem tudok befolyásolni. Olyankor nyilván szoktam morogni egy picit, vagy éppen finoman jelezni a partneremnek, és olyan úgy köszi, hogy 4-8 hetes munkát most 5 nap alatt kell megcsinálnom, olyankor mosolyog egy jót mind a két fél, nem minden esetben tudsz ezzel mit kezdeni. Azt bevallom töredelmesen, hogy már sok ideje próbálok elmenni pihenni, de most elvileg lesz majd egy olyan időszak, amikor fogok egy kicsit, és akkor igyekszem majd a munkát is félretenni. Mindenképp érdemes mindenkinek a saját pihenésére, feltöltődésére tenni energiát, meg időt szánni rá, és itt nem minden esetben arra gondolok, hogy akkor egyből el kell menni egy, nem tudom, 5 csillagos szállodába, és all inclusive ott dögleni a napon, és növeszteni a pocakunkat, hanem valamilyen hobbit, vagy tevékenységet csinálni, ami tényleg ki tud kapcsolni, és át tud alakítani. Nekem egy időben, most nyilván vissza szeretnék majd térni az aktívabb részére, de egy időben volt ez a futás is, vagy elmenni ilyen szaunás programokra, vagy bármilyen olyan kikapcsolódásokra, sporttevékenységet visszahozni az életbe. Úgyhogy enélkül nem nagyon lehet más csinálni, mert az embernek, hogyha nem megy közösségbe, nem csinál programokat, mindig a munka körül fog forogni az
1: élete. Ez így van, és a legtöbb ismerőse is a munkából van, úgyhogy emiatt még plusz nehéz. Úgyhogy akkor záró gondolatként először fordulunk a munkavállalóhoz, aki minket munkavállalóként hallgat, hogyha egy dolgot megváltoztathatsz most az életedben, akkor holnap, ugye itt szoktad mondani, holnaptól, vagy már ma estétől, akkor mi lenne az annak érdekében, hogy kevésbé ég ki, illetve hogyha valaki ezt cégvezetőként vagy munkáltatóként hallgatja, akkor pedig mi lenne az az egy dolog, amit megváltoztatnál a munkahelyi környezetedben, hogy a kollégáid kevésbé jussanak el a kiégésre, szerintem mindenkinek van
2: és
1: ilyen.
2: És ne ilyen futótűzként terjedjen, amikor bemész az irodába, hanem örömhír legyen.
1: Köszönjük szépen a figyelmet, további szép estét.
2: Szép estét kívánunk.
1: Ez volt a Sávváltás az üzletben, Kun Istvánnal és Simon Ildikóval.
2: Sziasztok!
0: Ez volt a Sávváltás az üzletben a poptarisznya.hu-n. Találkozunk jövő szerdán 18 órakor. Addig is vezessetek óvatosan, és ha kell, váltsatok sávot bátran.
3: poptarisznya.hu
0: Sláger, slágerut.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptariznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Please come back to me.